is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: kezd már!
1: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán, 14 és 16 óra között, Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere, és érezd velünk te is jól magad!

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
2: Akarsz-e mindig, mindig játszani? Gyerek szívvel fontosnak látszani. A játszótársam mond, akarsz-e lenni?

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Valami

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Bármilyen karaktert eljátszol filmben vagy színpadon, hogyha felkérnek rá?
2: Én úgy gondolom, egy színész.
3: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: Nem nagyon válogathat.
3: Csomor Csilla, színművész.
4: A 40 éves pályafutásom során egyetlen egyszer adtam vissza szerepet.
3: Kocsis Dénes, színész.
5: Az a helyzet, hogy legtöbbször nem tudjuk feltétlenül, hogy miről van szó. Tehát nem az van, hogy elküldik a szövegkönyvet, a zenei anyagot, és azt mondják, hogy művész úr, szeretnénk felkérni a következő szerepre, várjuk a visszajelzését 3 héten belül, hanem kapunk egy adott esetben egy e-mailt, hogy akkor 2 nap múlva szeretnénk a választ megkapni. Tehát azt se tudjuk, hogy mit vállalunk el egyébként.
1: Ha mondjuk egy gangstert kellene alakítani, aki mondjuk csúnyán beszél, káromkodik nagyon.
2: Hát az a helyzet, hogy ha az író veszi a bátorságot, és úgy írja meg a szöveget, hogy az ilyen obszén legyen, vagy ilyen csúnya, káromkodó mondatok legyenek, hát akkor az ember azt mondja, hogy ha lehet, valahogy finomítsuk, ha olyan, de hát azt el kell játszani. Mint ahogy, mit tudom én, ha olyan, akkor akcentussal kell beszélni, vagy dadogva kell beszélni, vagy rosszul kell beszélni.
1: Az se baj, hogyha mondjuk utána ebből akkora siker lesz, hogy mondjuk a fiatalok körében szálló igévé válik néhány onnan vett káromkodás.
2: Van ilyen.
1: Van ilyen, azért mondom, hogy utána összekapcsolják veled.
2: Van ilyen, melyik valamilyen. De én csináltam is ilyet, valamelyik zenekar, vagy nem tudom, szinkronizáltuk. Hát volt sok olyan szinkron szerep, ahol muszáj volt csúnyán beszélni, ez kétségtelen. Azt megkérdeztem, hogy ez hogyan engedik 18 évet alulinak, azt mondták, az 18 év fölé, hát akkor is. Tehát én úgy gondolom, hogy az ember igyekszik természetesen arra, hogy azért... Tehát én úgy gondolom, hogy az ember igyekszik természetesen arra, hogy azért a színművészet.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Csúnya beszéd? Ha mondjuk belekeveredsz egy darabba, és már-már meg is kezditek mondjuk a próba folyamatot, és akkor itt egy kicsit még változtattunk rajta, Csilla, remélem nem gond, mondja mondjuk a rendező, és ott egy-két csúnya szót kellene mondani.
2: Zsomor Csilla, színművész.
1: Nagyon csúnya.
3: Én megpróbálnám jobb belátásra bírni, hogy...
1: De ő mondja, hogy ez mindenképpen itt ennek, ezzel tudunk nyomatékot adni, Csilla, ezt muszáj, ezt így, igen, tehát ehhez ragaszkodunk.
3: Hát biztos, hogy nagy küzdelem lenne. Nyilvánvalóan, hogyha olyan maga a karakter, hogy egyébként meg ezt leszámítva minden egyéb pontja nagyon szerethető és nagyon passzol hozzám, akkor talán keresztül menne ezen, de nem volt erre szerencsére példa.
1: Fontos neked egyébként, hogy annak az egésznek, ami elkészül, jó üzenete legyen?
4: Természetesen fontos, de ugyanakkor viszont...
2: Kocsis Dénes, színész.
4: Azt gondolom, hogy ez nem az én dolgom. És azért, ha valamit szerintem meg kell tanulni az embereknek, az az, hogy ami nem az én feladatom, nem az én dolgom, akkor azzal én ne foglalkozzak igazából.
1: Aki korba közé keveredik, megeszik a disznó.
4: Igen, de közben meg, hogyha mindennel foglalkozunk, csak a saját feladatunkkal nem, akkor az se jó. Tehát, hogyha őszintén az a rendező feladata, hogy mit akar ezzel közben.
1: Sőt, tulajdonképpen egy olyan filmbe is belekeveredhetsz, ami úgy tűnik, hogy nagyon nagy siker lesz, úgy ígérik, és egy óriási nagy bukás.
4: Így van.
1: És mondjuk belekeveredik az ember főszereplőként, és az egész film más dolgok miatt elbukik.
4: Nem lehet kiszámítani.
1: Lenne olyan, amit azt mondod, hogy nem vállalsz, mert az mondjuk annyira más, mint amit te jónak gondolsz filmben, színpadon?
3: Igen, de mondjuk ezeket korábban sem vállaltam, még jóval fiatalabb koromban sem, ami túlságosan szabados, vagy túlságosan ledér, vagy túlságosan mesztelen, tehát ezeket nem vállaltam fiatal koromban sem, és ettől most is eltartom magam.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szerelmes jelenetet kell alakítani mondjuk egy filmben, és közben te egy gyermekes apuka vagy feleséggel, és annyira intim már az a jelenet, amit kérnek, akkor
2: hát ez a feladat.
1: Színész vagy.
2: Igen.
1: Vállalni kell.
2: Igen.
1: Csak ott egy kicsit még ott formálódik menet közben is a karakter, hogy igazából kicsit még intimebb lennének ezek a jelenetek ott. Nem gond Dénes, ugye?
2: Én azt gondolom, hogy nem.
3: Kocsis Dénes, színész.
2: Tehát nekünk ez a... Tehát mi megmutatunk élethelyzeteket, embereket, érzéseket, amik az életünk része. Tehát hogyha szerintem az lenne fura, hogyha valaki nem vállalná el. Valamint, hogy ezért nem vállalná el. Sőt, én szerencsés vagyok, mert az otthoni érzéseimet, az otthoni tapasztalataimat tudom belevinni egy ilyen szituációba például. Ilyen szempontból szerintem ez...
1: És akkor nem gond Dénes, hogy majd ott hátulra fogunk csak mutatni mesztelenül, de azért lesz majd jó pár olyan kép, az nem gond, ugye? Kérdezi majd a rendező.
2: Hát...
1: És egy-egy jelenetnél, hát ott majd igazából ott majd lesz egy-két olyan snitt, ahol majd teljesen majd ott igazából egy kicsit szemből is leszem. De tudod, ez tuti mozi, tehát te döntöd el, Dénes,
2: ez nehéz,
1: vállalod?
2: Ez nehéz. Ilyen helyzetben nem hiszem, hogy fog kerülni, szerintem.
1: De ha igen, akkor a helyzet eldönti.
2: Meg fogok vele küzdeni, és hogyha sikerül felülkerekednem a saját, úgy mondom, paráimon, akkor megcsinálom, ha tényleg van értelme. Uh-huh. Két dolog a jobb biztos. Az egyik az, hogy a feleségemmel ez biztos, hogy megbeszélném. És kvázi közösen hoznánk döntést ebben a dologban. Uh-huh. Ez biztos. A másik dolog pedig mérlegelném azt, hogy ténylegesen szükség van-e arra, hogy...
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dorian Gray-ben, amit csináltunk az Operett Színházban, a Kálmán Imre Teátrumban.
2: Kocsis Dénes, színész.
1: A rendezőnek az első pár, nem tudom, héten, amikor elkezdtünk próbálni, akkor ez volt a fejében, hogy és akkor ott a végén megjelensz mesztelenül. De lehet, hogy csak háttal, vagy az már lehet, hogy már csak a finomítás volt az első gondolathoz képest. Tehát ez volt a fejében egy fantázia, amiben ő azt látja, hogy a főszereplője, akiről szól a darab, tehát egy gyönyörű férfi, ugye Dorian Gray, mindenki szerelmes, vagy férfinő mindenki, és ő azt képzelte el, hogy majd ott áll mesztelenül, és ez tulajdonképpen egy jogos, vagy lehetett volna egy létező dolog. De mondtam neki, hogy ide figyelj, végig gürcölök egy egész előadást. Úgyhogy tényleg voltak olyanok, hogy főleg a melegebb időben, stb., hogy tényleg mindenhonnan folyt valami izzadságszerű valami rólam. Te el tudod azt képzelni, hogy fél méterről valaki így nézze a... Tehát, hogy annak szerinted nincs inkább visszatetsző hatása, vagy nincs egy ilyen elidegenítő. Szóval nem fogja azt elérni, amit szeretne vele. Csak ezt próbáltam. Mert én azt gondolom, hogy ez jogos. Mert az emberekben ez rögtön bekapcsolnak ezek a dolgok. Ha ez mondjuk egy 40 méterről történik, amiből valami látszik, de közben mégis az a lényege, hogy egyszer csak lecsupaszodik valaki, és rájön, hogy mit hibázott, akkor az egy szép befejezés. De így, ilyen formán már bocsánat, de azt hiszem, hogy talán nem, és akkor ezt ő is belátta, hogy igen, ez a fejében jól nézett ki, és egy jó ötletnek tűnt. Ez már nem az. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan rendező van, vagy volt főleg, de még mindig vannak, akik el akarnak menni a végletekig. És szerintem nem biztos, sőt, hát voltam olyan táncelőadáson, ahol egy fickó mesztelenül táncolt előttünk, gyakorlatilag volt, hogy ilyen közelségben, és azt éreztem, hogy ez minek? Hogy nincs értelme. De az Ádám is év, vagy az ember tragédiájában megjelennek mesztelenül a színpadon, akkor arra azt mondom, hogy hát igen, szóval, hogy azt el tudom fogadni.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: sztárportré most folytatódik.
1: Most például egy dalban a rossz erőt, a gonoszt megjelenítetted. Ott van ez mindenhol, amúgy is. Mi szükség van arra, hogy még meg is jelenítsük? Kérdezhetem én ezt így messziről ránézve a dolgokra. Nincs elég abból, még magunktól is meg kell jeleníteni. Miért?
2: De pont, hogy mert hogy minden ott van.
3: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
2: És hát nem feltétlenül az ördögről van szó például az én dalomban se, hanem ez egy szimbólum.
1: A gonosz.
2: A gonosz, a rossz. És hogy ezzel mit kezdünk, és mi számít annak. Amit Penny mondasz, hogy mivel jelen van, ezért ne forduljunk oda, ne nézzünk rá. Egyrészt, hogy ez egy elkerülés.
1: Ja, én azért nem egészen ezt mondom, hogy ne nézzünk rá.
2: Nem, mi nézünk inkább, másra.
1: Hanem inkább tudjunk róla mindig, hogy van, tudjunk róla, hogy ő tulajdonképpen mindig megpróbál elkapni, nyakon csípni téged is, engem is. Éppen ezért vértezzük fel magunkat a jó erővel, hogy minél erősebbek legyünk, és mindig tudjuk, mondjuk én most emlegetem a Bibliát, hogy tudjuk, hogy mihez kell fordulni, hogyha még erősebben fel kell magunkat vértezni. De én mondjuk a figyelmemet ráirányítani, meg nem tudom részt venni olyan kis színdarabban, ahol az ördögöt jelenítjük meg mondjuk minden este, nem szívesen vállalnék ilyen feladatot, mert akkor folyamatosan azzal foglalkozni, hát...
2: Mert félsz az ördögtől?
1: Jó kérdés. Most ezt megválaszoljam és gondoljam végig.
2: Nem muszáj.
1: Ha félnék, akkor imádkoznék és arra törekednék, hogyha elkezdenék félni, hogy elérjem azt az állapotot, amikor nem félek, hanem pont, hogy megnyugszom és nem félni akarok, mert az maga az ördög, a félelem szerintem.
2: De miért okoz számod a diszkomfort érzés megjelenik?
1: Köszönöm a kérdést, akkor itt most szerepet cseréltünk. Inkább arra vagyok kíváncsi, hogy mire jó az, hogy valaki megjeleníti. Még. Amikor egyébként is jelen van, minek?
2: Szembenézni vele, megismerni.
1: Direkt? Jó szemmel. Na figyelek.
2: Nem jó a félelmeinkkel szembenézni.
1: Tehát lehet, hogy én valamivel nem nézek szembe egy félelemmel. Mehetünk tovább. Jó. És te szembenéztél most?
2: Hát én belenéztem annak az ördögnek a szemébe.
1: Bele. És?
2: Azt már nem árulom el, mi lett a vége, de visszatérve erre a lényegre, szerintem pont ez lenne igazából az üzenet is, hogy ha van a sok közül, hogy valóban nézzünk szembe a félelmeinkkel, nézzünk szembe a mi kis belső ördögünkkel, és döntsünk el, hogy mit kezdünk vele. Kis belső konfliktusainkkal, amik miatt nem alszunk, amik miatt nem vagyunk jól. Tehát, hogy mindig odébb nézni, kikerülni,
1: az nem
2: biztos, hogy megoldás.
1: Az biztos nem jó, szerintem sem. De figyelgetni az ördögöt.
2: De mitől tartasz, hogyha kapcsolatba kerülsz vele?
1: Hát, hogy egy pillanatra kapcsolatban nem akarok kerülni
2: hogy teszem
1: vele.
2: Azt a rossz útra, úgymond térít?
1: Hát annyit voltam már a rossz úton, hogy most már az ember próbál arra koncentrálni, hogy most már ne térítse már le újra.
2: Te nem vagy biztos abban, hogy ellen tudnál állni?
1: Például könnyen lehet, hogy ez benne van, igen. Ezért próbálom magam folyamatosan erősíteni ezen az úton, igen, és nem azt figyelgetni, hogy hát de jó is volt letérni az útról, mert akkor ő már rögtön kacsingat, hogy na gyere csak Szabolcs, hát te is tudod, hogy jó volt.
2: De nem az az igazi erő elnézést, hogyha szembe bírsz már vele nézni, és akkor se térsz le. Nem akkor léptél túlra azon a problémádon?
1: Menjünk tovább. Rendben. Akkor most belenézek a szemébe, most valamiért oda képzele. Nézem. Jó. Valóban. Hát te ezért csináltad?
2: Ki tudja.
1: Jó.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztár Portré most folytatódik.
1: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: A gonosz nem lehet csak úgy bemutatni, hogy ez gonosz és kész. Mert ember. És mint ember, ott van benne a jó is.
3: És ha valaki úgy mutatja be, hogy csak a rossz oldalát mutatja be, mi akkor is nézők tudjuk, hogy ott van a jó, és ezzel vigasztalhatjuk magunkat.
2: Tanulunk belőle, mert a rossz, ott a rossz. Ott látjuk a sátánt, látjuk a gonoszt, tehát a rossz oldalát mutatja be. Megint más lapra tartozik az, ha ő azt mondja, hogy gyere velem. Ez megint más ügy. Ez megint más ügy. Pláne akkor, hogyha a gonoszt úgy adja elő, hogy azt mondja, ez nem is gonosz. Te vagy buta, mert gonosznak gondolod. Ez viszont veszélyes. Hát ezek az ideológiák. A diktátorok nagy része ezzel élt.
1: Csomor Csilla színművész.
4: Volt egy olyan karakterem, nem is olyan régen, ahol egy előadáson belül többször ki kellett mondanom azt, hogy nincs Isten. És erre a szerepre én mindig tudatosan úgy készültem, amikor mentem be előadásra, hogy ez nem én vagyok. Egyébként a Lenin feleségét, a Nagyesdát játszottam, és még sikerem is volt benne. Tehát valószínűleg átment ezen a szűrőn, meg rajtam ez a dolog, és hogy ezeket mind előre én lepontosítottam, hogy ez nem én vagyok, ez a karakter.
3: Na most ez jó példa egyébként, hogy tulajdonképpen beletenni a világba egy olyan darabot, ahol megjelenítünk valamit, ahol rámutatjuk a fókuszt arra, hogy valaki ezt mondja, hogy nincs.
4: Igen.
3: Ez helyes dolog? Így mondjuk messziről nézve?
4: Ha a szándékot nézzük, hogy a történelmi karakterek ábrázolása és hogy megerősítést nyerjen, hogy miért nem volt létjogosultsága mondjuk annak a korszaknak, vagy annak a gondolatnak, akkor azt gondolom, hogy igen. Egyébként nem prosperálnék ilyennel, tehát önszántamból. Tehát nyilvánvalóan, hogy csak olyan dolgokat vállalnék, vagy mondanék, vagy tennék, amiben hiszek. Tehát,
3: vagy aminek helyes
4: vagy
3: üzenete van.
4: Így van.
2: Az üzenetet a hármas egység adja meg. Ez az író, a rendező és a színész. Tehát az üzenetet azt együtt kell megadni, mert az író leírja, és a rendező kihozza a színészből, hiszen ugye a rendező az orvos, a színész, a szülő, nő. A rendező az, aki világra segíti a figuráját, egy normális rendező és színész kapcsolatban. Világra segíti azt a figurát, de azért azt a színész szüli meg.
3: Mennyire fontos az, most így próbálom kérdezni tőled, hogy amit beleteszünk a világba, hogy ez tulajdonképpen egy jó dolog legyen, és az lehet egy film, az lehet egy darab, vagy lehet egy könyv, tehát hogy amit beleteszel a világba, vagy amiben részt veszel, hogy az egy jó dolog legyen, ami felemel, ami valami szépet ad.
2: Szabolcs, gyönyörűen fejezted ki magad, igen, ez az élet értelme, ez a színművészet, a művészet életelme. Valamit olyat tegyél bele, ami felemel, de nem csak téged, hanem az közönséget is, a gondolatot is. Valami olyat tegyél bele, amit továbbadnak stafétabotként, úgy, ahogy mutattad a kezeddel az üzenetet. Az üzenetet, hogy élünk, hogy boldogan élünk, hogy szeretnénk boldogan élni, békességben élni. Boldogan élünk, békességben.
0: Sztár Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

A te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádióban.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Welcome to Saint-Tropez.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Hőségriasztást rendeltek el az egész országra a tömeges ukrán drón támadás érte a moszkvai régiót. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtökön 0 órától kedden éjfélig az ország területére az országos tisztifőorvos. A Hungaromet veszélyjelzése szerint csütörtökön Győr-Moson, Sopron, Komárom, Esztergom, Veszprém, Fejér, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanádvár megyében 27 Celsius fok felett alakul a középhőmérséklet. Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Vereg megye kivételével máshol 25 fok felett várható a középhőmérséklet. Pénteken Komárom, Esztergom, Fejér és Bács-Kiskun megyében 29 fok feletti középhőmérséklet várható. Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 25, máshol 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen saját és hozzátartozói egészségére. Nem várható sem a Duna alpesi vízgyűjtő területein, sem a Tisza vízgyűjtőjén a következő napokban területi átlagban említésre méltó mennyiségű csapadék a legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közölte, ezzel párhuzamosan egy újabb hőhullám fejti ki hatását az Alpok és a Kárpát-medence térségében is, így a következő napokban stagnáló, lassan apadó vízszintekre van kilátás a Duna hazai szakaszán, illetve a Tisza duzzasztásmentes szakaszain is. Hozzátették, továbbra is marad az igen alacsony mederteltség. Kedden reggel rekord alacsonyra csökkent a Duna vízállása Budapestnél, reggel 31 cm-t mutatott a vízmérce. Eddig a rekordot 2018. október 25-én mért 33 cm-es legkisebb mért vízszint jelentette. A vízszint azonban napközben tovább süllyedt, délután 2-kor már csak 28 cm volt. Bangó Sándornak, a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakójának TikTok oldalán kedden hajnalban megjelent egy bejegyzés, amelyben megnevezik, hogy ki volt az a bizonyos Zsolti bácsi. A Fidesz-KDNP rágalomnak nevezte az állítást, és jelezték, megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. A Fidesz-KDNP szerint a Bangó Sándor honlapján megjelent szövegben semmilyen Zsoltot nyilvánvaló politikai manipulációt követően megrágalmazták, ezért haladéktalanul megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. Tömeges ukrán drón támadás érte a moszkvai régiót. Az egyik drón Csehovban egy többlakásos lakóházba csapódott, közölte Andrei Vorobjov, Moszkva megye kormányzója. Belgorod régióban ukrán drón talált el egy autóbuszt, 19-en megsebesültek. Mihail Szobakin, csehovi polgármester szerint a városban eltalált ház homlokzata és két lakás megsérült, de senki sem sebesült meg. Vorobjov kifejtette, a légvédelem több tucat drónt semmisített meg. Szergej Szobjanin, moszkvai polgármester közölte, hogy helyi idő szerint este 6:30 és reggel 6:30 között több mint 390 drónt indítottak az ukránok az orosz főváros felé. Ma túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk, azonban átmenetileg megnövekedhet a fátyol felhőzet. Csapadék nem lesz. A szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul, de az északkeleti határvidék közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lehet majd a maximum.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon!

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Hőségriasztást rendeltek el az egész országra, tömeges ukrán drón támadás érte a moszkvai régiót. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtökön 0 órától kedden éjfélig az ország területére az országos tisztifőorvos. A Hungaromet veszélyjelzése szerint csütörtökön Győr-Moson, Sopron, Komárom, Esztergom, Veszprém, Fejér, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében 27 Celsius fok felett alakul a középhőmérséklet. Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Vereg megye kivételével máshol 25 fok felett várható a középhőmérséklet. Pénteken Komárom, Esztergom, Fejér és Bács-Kiskun megyében 29 fok feletti középhőmérséklet várható. Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 25, máshol 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen saját és hozzátartozói egészségére. Nem várható sem a Duna alpesi vízgyűjtő területein, sem a Tisza vízgyűjtőjén a következő napokban területi átlagban említésre méltó mennyiségű csapadék a legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közölte, ezzel párhuzamosan egy újabb hőhullám fejti ki hatását az Alpok és a Kárpát-medence térségében is, így a következő napokban stagnáló, lassan apadó vízszintekre van kilátás a Duna hazai szakaszán, illetve a Tisza duzzasztásmentes szakaszain is. Hozzátették, továbbra is marad az igen alacsony mederteltség. Kedden reggel rekord alacsonyra csökkent a Duna vízállása Budapestnél, reggel 31 cm-t mutatott a vízmérce. Eddig a rekordot 2018. október 25-én mért 33 cm-es legkisebb mért vízszint jelentette. A vízszint azonban napközben tovább süllyedt, délután 2-kor már csak 28 cm volt. Bangó Sándornak, a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakójának TikTok oldalán kedden hajnalban megjelent egy bejegyzés, amelyben megnevezik, hogy ki volt az a bizonyos Zsolti bácsi. A Fidesz-KDNP rágalomnak nevezte az állítást, és jelezték, megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. A Fidesz-KDNP szerint a Bangó Sándor honlapján megjelent szövegben semmilyen Zsoltot nyilvánvaló politikai manipulációt követően megrágalmazták, ezért haladéktalanul megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. Tömeges ukrán drón támadás érte a moszkvai régiót. Az egyik drón Csehovban egy többlakásos lakóházba csapódott, közölte Andrej Vorobjov, Moszkva megye kormányzója. Belgorod régióban ukrán drón talált el egy autóbuszt, 19-en megsebesültek. Mihail Szobakin, csehovi polgármester szerint a városban eltalált ház homlokzata és két lakás megsérült, de senki sem sebesült meg. Vorobjov kifejtette, a légvédelem több tucat drónt semmisített meg. Szergej Szobjanin, moszkvai polgármester közölte, hogy helyi idő szerint este 6:30 és reggel 6:30 között több mint 390 drónt indítottak az ukránok az orosz főváros felé. Ma túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk, azonban átmenetileg megnövekedhet a fátyol felhőzet. Csapadék nem lesz. A szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul, de az északkeleti határvidék közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lehet majd a maximum.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Limbo! Limbo!
0: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A 13 éve változatlan díjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot Budapesten. Új, modern egyetemi kórház épül be Sztercebányán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tavaly év végén 41.852 vendéglátóhely működött Magyarországon, ami jelentős 18%-os visszaesés a 2019. évi több mint 51.000 egységhez képest, írja az MTI egy friss jelentés alapján. Részletezték, a járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett, ami különösen a kereskedelmi egységeket érintette. Ezen belül az italüzletek, kávézók, valamint a zenés, táncos szórakozóhelyek száma 6 év alatt 35%-kal esett vissza. Az étterem meg büfék és gyorséttermek száma 16%-kal, míg a cukrászdáké 8%-kal zsugorodott. Hozzátették, a szektor 2025-ben átalakulási szakaszban volt az adatok alapján. Az üzletek számának csökkenése nem ciklikus jelenség, hanem mélyebb szerkezeti változásokat eredményezett. A piaci koncentráció erősödött, és a nem profitábilisan működő szereplők kiszorultak. A 13 éve változatlan díjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot Budapesten, hívta fel a figyelmet a főpolgármester bejegyzésében. Karácsony Gergely azt írta, a tegnap reggeli rekordalacsony Duna vízállás kapcsán, hogy a tarifák rendezésén túl minden fejlesztés során a víz megtartó képességet kell erősíteni. Kiemelte, a főváros ellátása stabil, de hogy ez így is maradjon, ki kell lépni az eddigi rutinokból. Budapest biztonságos szolgáltatása érdekében azért azt kérik a kormánytól, hogy a területért felelős önkormányzat határozhassa meg az árakat. A városvezető úgy véli, meg lehet beszélni a budapestiekkel, hogy a 13 éve változatlan összegekből nem lehet felújítani a csőhálózatot. Viszont lehet sokkal igazságosabb rezsipolitikát csinálni, mint például ingyen adni valamennyi vizet mindenkinek, de külön díjat felszámolni az úszómedencék után. Új, modern egyetemi kórház épül be Sztercebányán, amely a tervek szerint egész Közép-Szlovákia betegellátásában meghatározó szerepet tölt majd be, írja a felvidék.ma hírportál. A komplexumban 771 legmagasabb standard szerint kialakított betegágy áll majd rendelkezésre, minden kórteremhez a saját fürdőszobával. Az intézményben 20 műtő lesz, amelyekben több robotsebészeti beavatkozás is elvégezhető. Az új létesítmény teljes beruházási költsége várhatóan 556 millió euró között alakul. Ebből 350 millió eurót Szlovákia helyreállítási és építési tervéből hagytak jóvá, míg a belső berendezések és a technológia fejlesztésének finanszírozását az állami költségvetésből biztosítják. A francia államfő Bordeaux-ban tett látogatásán arra kérte a helyieket, hogy maradjanak egységesek a térségben 6 napja pusztító erdőtüzek ellen folytatott küzdelemben. Már 42 ezer hektárnyi erdő elpusztult az ország délnyugati részén. Emmanuel Macron azt mondta, a következő hetek nehezek lesznek és kitartásra van szükség. A kormányzat felkészületlenségét bíráló ellenzéknek úgy reagált, a csata közben nem tartanak tapasztalatcserét. Ma túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk, azonban átmenetileg megnövekedhet a fátyol felhőzet. Csapadék nem lesz. A szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul, de az északkeleti határvidék közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lehet majd a maximum.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

pult. És a jelent kedvenc felvételei.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lázaroknak.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óra.

hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kult. És a jelent kedvenc felvételei.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: Pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu
1: Reklámot hallott.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Kedvesen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Hőségriasztást rendeltek el az egész országra, tömeges ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtökön 0 órától kedden éjfélig az ország területére az országos tisztifőorvos. A Hungaromet veszélyjelzése szerint csütörtökön Győr-Moson, Sopron, Komárom, Esztergom, Veszprém, Fejér, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében 27 Celsius fok felett alakul a közép hőmérséklet. Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kivételével máshol 25 fok felett várható a közép hőmérséklet. Pénteken Komárom, Esztergom, Fejér és Bács-Kiskun megyében 29 fok feletti közép hőmérséklet várható. Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 25, máshol 27 fok felett alakul a közép hőmérséklet. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen saját és hozzátartozói egészségére. Nem várható sem a Duna alpesi vízgyűjtő területein, sem a Tisza vízgyűjtőjén a következő napokban területi átlagban említésre méltó mennyiségű csapadék a legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közölte, ezzel párhuzamosan egy újabb hőhullám fejti ki hatását az Alpok és a Kárpát-medence térségében is, így a következő napokban stagnáló, lassan apadó vízszintekre van kilátás a Duna hazai szakaszán, illetve a Tisza duzzasztásmentes szakaszain is. Hozzátették, továbbra is marad az igen alacsony mederteltség. Kedden reggel rekord alacsonyra csökkent a Duna vízállása Budapestnél, reggel 31 cm-t mutatott a vízmérce. Eddig a rekordot 2018. október 25-én mért 33 cm-es legkisebb mért vízszint jelentette. A vízszint azonban napközben tovább süllyedt, délután 2-kor már csak 28 cm volt. Bangó Sándornak, a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakójának TikTok oldalán kedden hajnalban megjelent egy bejegyzés, amelyben megnevezik, hogy ki volt az a bizonyos Zsolti bácsi. A Fidesz-KDNP rágalomnak nevezte az állítást, és jelezték, megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. A Fidesz-KDNP szerint a Bangó Sándor honlapján megjelent szövegben semmilyen Zsoltot nyilvánvaló politikai manipulációt követően megrágalmazták, ezért haladéktalanul megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. Tömeges ukrán drón támadás érte a moszkvai régiót. Az egyik drón Csehovban egy többlakásos lakóházba csapódott, közölte Andrej Vorobjov, Moszkva megye kormányzója. Belgorod régióban ukrán drón talált el egy autóbuszt, 19-en megsebesültek. Mihály Szobakin, csehovi polgármester szerint a városban eltalált ház homlokzata és két lakás megsérült, de senki sem sebesült meg. Vorobjov kifejtette, a légvédelem több tucat drónt semmisített meg. Szergej Szobjanin moszkvai polgármester közölte, hogy helyi idő szerint este 8:30 és reggel 6:30 között több mint 390 drónt indítottak az ukránok az orosz főváros felé. Ma túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk, azonban átmenetileg megnövekedhet a fátyol felhőzet. Csapadék nem lesz. A szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul, de az északkeleti határvidék közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lehet majd a maximum.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most így!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és épp emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért.

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Viszont.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

A te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádióban.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Láttam a szemedben az óceánt lelassítva, és amit terveztem, azt rögtön átírta az élet. Most mindent felborítok érte, mondják, hogy baj lesz, nem érdekel. Ez a mi dolgunk, semmi közük hozzá. Miért válnánk mások miatt boldogtalanokká? Túl rövid az élet,

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Hőségriasztást rendeltek el az egész országra, tömeges ukrán drón támadás érte a moszkvai régiót. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtökön 0 órától kedden éjfélig az ország területére az országos tisztifőorvos. A Hungaromet veszélyjelzése szerint csütörtökön Győr-Moson, Sopron, Komárom, Esztergom, Veszprém, Fejér, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében 27 Celsius fok felett alakul a középhőmérséklet. Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kivételével máshol 25 fok felett várható a középhőmérséklet. Pénteken Komárom, Esztergom, Fejér és Bács-Kiskun megyében 29 fok feletti középhőmérséklet várható. Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 25, máshol 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen saját és hozzátartozói egészségére. Nem várható sem a Duna alpesi vízgyűjtő területein, sem a Tisza vízgyűjtőjén a következő napokban területi átlagban említésre méltó mennyiségű csapadék a legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közölte, ezzel párhuzamosan egy újabb hőhullám fejti ki hatását az Alpok és a Kárpát-medence térségében is, így a következő napokban stagnáló, lassan apadó vízszintekre van kilátás a Duna hazai szakaszán, illetve a Tisza duzzasztásmentes szakaszain is. Hozzátették, továbbra is marad az igen alacsony mederteltség. Kedden reggel rekord alacsonyra csökkent a Duna vízállása Budapestnél, reggel 31 cm-t mutatott a vízmérce. Eddig a rekordot 2018. október 25-én mért 33 cm-es legkisebb mért vízszint jelentette. A vízszint azonban napközben tovább süllyedt, délután 2-kor már csak 28 cm volt. Bangó Sándornak, a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakójának TikTok oldalán kedden hajnalban megjelent egy bejegyzés, amelyben megnevezik, hogy ki volt az a bizonyos Zsolti bácsi. A Fidesz-KDNP rágalomnak nevezte az állítást, és jelezték, megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. A Fidesz-KDNP szerint a Bangó Sándor honlapján megjelent szövegben semmilyen Zsoltot nyilvánvaló politikai manipulációt követően megrágalmazták, ezért haladéktalanul megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. Tömeges ukrán drón támadás érte a moszkvai régiót. Az egyik drón Csehovban egy többlakásos lakóházba csapódott, közölte Andrei Vorobjov, Moszkva megye kormányzója. Belgorod régióban ukrán drón talált el egy autóbuszt, 19-en megsebesültek. Mihály Szobakin, csehovi polgármester szerint a városban eltalált ház homlokzata és két lakás megsérült, de senki sem sebesült meg. Vorobjov kifejtette, a légvédelem több tucat drónt semmisített meg. Szergej Szobjanin, moszkvai polgármester közölte, hogy helyi idő szerint este 8:30 és reggel 6:30 között több mint 390 drónt indítottak az ukránok az orosz főváros felé. Ma túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk, azonban átmenetileg megnövekedhet a fátyol felhőzet. Csapadék nem lesz. A szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul, de az északkeleti határvidék közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lehet majd a maximum.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
10: Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő. Jó

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

is a jelent kedvenc felvételei.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Kevés Rádió.
1: Now Mr. DJ. I'm

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: A 13 éve változatlan díjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot Budapesten. Új, modern egyetemi kórház épül Besztercebányán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tavaly év végén 41.852 vendéglátóhely működött Magyarországon, ami jelentős 18%-os visszaesés a 2019. évét több mint 51.000 egységhez képest, írja az MTI egy friss jelentés alapján. Részletezték, a járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett, ami különösen a kereskedelmi egységeket érintette. Ezen belül az italüzletek, kávézók, valamint a zenés táncos szórakozóhelyek száma 6 év alatt 35%-kal esett vissza. Az éttermek, büfék és gyorséttermek száma 16%-kal, míg a cukrászdáké 8%-kal zsugorodott. Hozzátették, a szektor 2025-ben átalakulási szakaszban volt az adatok alapján. Az üzletek számának csökkenése nem ciklikus jelenség, hanem mélyebb szerkezeti változásokat eredményezett. A piaci koncentráció erősödött, és a nem profitábilisan működő szereplők kiszorultak. A 13 éve változatlan díjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot Budapesten, hívta fel a figyelmet a főpolgármester bejegyzésében. Karácsony Gergely azt írta, a tegnap reggeli rekord alacsony Duna vízállás kapcsán, hogy a tarifák rendezésén túl minden fejlesztés során a víz megtartó képességet kell erősíteni. Kiemelte, a főváros ellátása stabil, de hogy ez így is maradjon, ki kell lépni az eddigi rutinokból. Budapest biztonságos szolgáltatása érdekében azért azt kérik a kormánytól, hogy a területért felelős önkormányzat határozhassa meg az árakat. A városvezető úgy véli, meg lehet beszélni a budapestiekkel, hogy a 13 éve változatlan összegekből nem lehet felújítani a csőhálózatot. Viszont lehet sokkal igazságosabb rezsipolitikát csinálni, mint például ingyen adni valamennyi vizet mindenkinek, de külön díjat felszámolni az úszómedencék után. Új, modern egyetemi kórház épül Besztercebányán, amely a tervek szerint egész Közép-Szlovákia betegellátásában meghatározó szerepet tölt majd be, írja a felvidék.ma hírportál. A komplexumban 771 legmagasabb standard szerint kialakított betegágy áll majd rendelkezésre, minden kórteremhez a saját fürdőszobával. Az intézményben 20 műtő lesz, amelyekben több robotsebészeti beavatkozás is elvégezhető. Az új létesítmény teljes beruházási költsége várhatóan 556 millió euró között alakul. Ebből 350 millió eurót Szlovákia helyreállítási és építési tervéből hagytak jóvá, míg a belső berendezések és a technológia fejlesztésének finanszírozását az állami költségvetésből biztosítják. A francia államfő Bordeaux-ban tett látogatásán arra kérte a helyieket, hogy maradjanak egységesek a térségben 6 napja pusztító erdőtüzek ellen folytatott küzdelemben. Már 42.000 hektárnyi erdő elpusztult az ország délnyugati részén. Emmanuel Macron azt mondta, a következő hetek nehezek lesznek és kitartásra van szükség. A kormányzat felkészületlenségét bíráló ellenzéknek úgy reagált, a csata közben nem tartanak tapasztalatcserét. Ma túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk, azonban átmenetileg megnövekedhet a fátyol felhőzet. Csapadék nem lesz. A szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul, de az északkeleti határvidék közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lehet majd a maximum.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Ez itt a Ráhel Klub. A mikrofon mögött Madarasi Mónika.
8: Szeretettel köszöntök mindenkit, Madarasi Mónika Ilona vagyok, ez pedig itt a Ráhel Klub. Gondolkodtam azon, hogy ezt a témát előhozzam-e nektek, kedves rádióhallgatók. Az a helyzet, hogy több ismerősem is kérdezte, hogy mi a véleményem a halálról, a veszteségről, a gyászról, és bizony nem könnyű az ezzel kapcsolatos kérdéseket megválaszolni. Azt gondoltam, hogy talán legjobb lenne úgy megközelíteni, hogyha először néhány mondatot mondok arról, hogy én hogyan gondolkodok erről, engedelmetekkel, és utána pedig egy kis nemzetközi túrát tennénk. Mert ugye azt tudjátok, hogy a különböző országokban, a különböző népcsoportok között ugye máshogy, és megint csak máshogy élik meg a veszteséget, másfajta ruhát hordanak, míg a gyásznak a színe is más, van ahol fehér, és van ahol fekete. Tehát az sem egységes. És talán, hogyha egy kicsit körbenézünk a világon, a gyász, a veszteségek területén, hogy ki hogyan éli meg, ki hogyan dolgozza ezt fel, akkor ez nekünk magunknak is segítség lesz arra, hogy megbirkózzunk ezzel a problémával. Mert bizony ideje van a veszteségnek, és ideje van az elmúlásnak. Hogyha belegondolsz, akkor el kell, hogy fogadd, te is kedves rádióhallgató, hogy életünk során, a te életed során és az én életem során is előbb-utóbb mindannyian megtapasztaljuk a veszteséget. Veszteség alatt leggyakrabban egy szeretett személynek az elvesztését értjük, ugye? Tehát, hogyha meghal a nagypapa, a dédpapa, aztán meghalnak a szülők. És ez még mindig jobb, mint hogyha esetleg a saját gyermekeinket kellene eltemetni. Azt mondják, az a legborzasztóbb. Szóval általában veszteség alatt a szeretteinknek az elvesztését értjük. De ugye a veszteség azért sok területen lehetséges. Bármi olyannak az elvesztése ugyanis, ami értelmi, érzelmi, fizikai, anyagi, egzisztenciális szempontból fontos a számunkra, az megvisel bennünket. Tehát magyarul, hogyha elveszítjük például a munkánkat, az otthonunkat, jelentkezik egy betegség, tehát így elveszítjük az egészségünket. Vagy egy barátunkkal, egy szerettünkkel történik ez, akkor ez számunkra veszteség. Ez egy elmúlási probléma, hogy hogyan éljük meg azt, hogy elmúlik valami, eltűnik az életünkből. Tehát mindez érthetően megvisel bennünket. És még egyszer hangsúlyozom, nem csak az a veszteség, hogyha mi veszítünk el valami nagyon fontosat, hanem hogyha a környezetünkben élő, tehát számunkra fontos személyt ér valamilyen súlyos csapás. Ahogy a veszteségek megjelennek az életünkben, nos hát, ugye ez egy nagyon nehéz szituáció, és erre gyakran mi elutasítással reagálunk. Nagyon dühösek leszünk. Például ugye ilyeneket mondunk, hogy miért pont velem történik ez? Miért halt meg a nagymamám 70 évesen, másnak a nagymamája 90 évig él, vagy 100 évig? Én jó ember vagyok, miért pont én veszítem el a munkahelyemet? És egyéb más dolgok. Aztán próbálunk egy idő után magyarázatot találni. És a vallásos emberek, Istenben bízó emberek, azok megpróbálják ebben is Istennek az akaratát meglátni, és azt mondják, hogy hát lehet, hogy ez volt Isten akarata, lehet, hogy ebből Isten valami jót fog kihozni, ebben bízunk. Bízunk abban, hogy az igaznak, az Istenben bízónak minden javára válik, míg a legrosszabb, legfájdalmasabb szituáció is. De akkor is nagyon nehéz megélni. Aztán jellemző az, hogy ilyenkor szomorúan gondolunk a veszteség előtti időre. És még egyszer hangsúlyozom, nem csak arról lehet szó, hogy meghal a nagymama, nehogy Isten az apa, anya, nehogy Isten a gyermek, hanem ugye, hogyha elveszítjük akár a munkahelyet, vagy hogyha elveszítjük az egészségünket valamilyen betegség jelentkezése miatt. Tehát a veszteség az ugye több területen jelen lehet. És ilyenkor visszagondolunk, hogy milyen jó volt akkor, amikor még mondjuk nem volt ilyen probléma, hanem jó munkahelyen dolgoztam, és akkor el tudtunk menni nyaralni. Most meg ezen az új munkahelyen még örülöm, hogy tényleg felvesznek. Még nem is derült ki, hogy felvesznek-e. De ha felvesznek, akkor sem fogok annyit keresni, mondhatja ilyenkor az ember. Vagy jaj, meghalt a nagypapa, meghalt a nagymama, mennyire szerettem, amikor nála voltam gyermekként vagy fiatalként, mennyi bölcs tanácsot kaptam. Tehát visszagondolunk a veszteség előtti időre, és végül, hát bánatosan, de elkezdünk megbékülni a helyzettel. Mert muszáj megbékülni, muszáj elfogadni. Mert hát ideje van az elmúlásnak, és az életünkben elmúlnak, eltűnnek dolgok. És hát sajnos ideje van annak, hogy elveszítsünk személyeket, elveszítsünk dolgokat. Ahogy ezt lassan belátjuk, megértjük, ilyenkor már életünknek a középpontjából lassan kikerül a minket ért csapás. Nem állandóan ezzel foglalkozunk. És elkezdünk tovább lépni, elkezdünk gyógyulni. Lelkileg. De van, amikor fizikailag is gyógyulnunk kell, mert sokaknak a lelki problémák fizikai területen is megjelennek. Betegségeket okoznak. Tehát én azt látom azért, hogy érdemes a veszteségek idején akár egy gyász, akár egy munkahely elvesztése, otthon elvesztése, vagy egy házassági komoly probléma, esetleg házasság megszűnése miatt is, tehát bármilyen probléma, bármilyen veszteség területén mozgunk, szóval mindig érdemes Istentől erőt és kitartást kérni a veszteség idején, mert hogy így könnyebben kibírjuk ezt a válságos, nagyon nehéz helyzetet. És érdemes imádkozni ilyenkor, mert Isten tud és akar segíteni. Most mondjunk el gyorsan együtt egy imát, és utána pedig megnézzük azt, hogy nemzetközi területen az emberek hogyan birkóznak meg a veszteséggel. Mondjuk együtt: Istenem, elfogadom az engem ért veszteséget, akár munkahelyi, akár egészségi, akár személyi területen történt, akár bármilyen más területen. Segíts nekem, hogy a gondjaim megoldódjanak. Jézus, gyere a szívembe. Átadom az életemet neked. Segíts, hogy boldog legyek. Köszönöm, hogy meghallgattál. Ámen. Ámen. Isten tud és akar segíteni, és hiszem, hogy ezt az imát is meghallgatta Isten. És most nézzük meg, hogy a világ más területein hogyan birkóznak meg az emberek a veszteséggel, például a gyásszal. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Különböző területein hogyan jelenik meg. Látogassunk el először is a felhők közé, a nagyon-nagyon magas hegyek közé, oda, ahol a csomolunk ma, más néven Mount Everest, tehát a világ legmagasabb hegycsúcsa is van, vagyis Tibetbe. Tibet az égbe temetésben hisz, vagyis a madaraké az utolsó szó. Ez azt jelenti, hogy hát madarak által szétszórt az temetés, tibeti nyelven ezt jelenti, Bayak Dor, egy ősi spirituális temetkezési forma, amely során az elhunyt testét egy magas hegycsúcsra viszik, ami ugye Tibetben nem túl nehéz, hiszen úgy általában magas hegycsúcsok vannak, és a szabadon kitéve az időjárásnak és a természet erőinek lebomlik, illetve hát nem csak hogy lebomlik, hanem mivel ugye égbe temetés van, és madarak által szétszórt Bayak Dor temetés van, vagyis hát elnézést, de a dögevő állatok, főként a keselyük, a medvék, meg hát ugye a sakálok elfogyasztják a holttestet. A szertartás nem véletlen, hanem tehát nem egy megszentségtelenítése a holttestnek, ellenkezőleg nagyon nagy tisztelettel teszik ezt, mert mély vallásos jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy a test már nem a léleknek az otthona, ezért jó, hogyha visszatér a természethez. Oké? Na most, miután megnéztük, hogy a világ legmagasabb temetkezési helyein, vagyis a tibeti régióban hogyan temetik el az embereket, az úgynevezett égbe temetéssel, most menjünk el egészen máshová, menjünk el a Fülöp-szigetekre. Nos, itt a temetés a fa belsejében történik. A Fülöp-szigeteken élő egyes népcsoportok, például az Ifugao törzs, a halottakat fa törzsekbe, vagy a sziklák peremére helyezi ki. A függő koporsok hagyománya szerint, ugyanis hogyha magasabban fekvő helyen van, akár egy fában, és azért nem a földön, vagy egy szikla peremen, akkor így a megnyugvó lélek közelebb kerül a túlvilághoz, tehát segítenek neki. Tehát ez a Fülöp-szigeteken van. Aztán most menjünk el Afrikába, méghozzá egy afrikai nagy szigetre, Madagaszkárra. Madagaszkár szigete rendkívül szép, csodálatos természeti értékekkel bír, és itt az úgynevezett Famadihana van, vagyis itt az ősöket ünneplik. Ezt úgy nevezhetjük magyarul, úgy mondhatnánk, hogy a csontokat megforgatják, ami az egyik legkülönlegesebb temetkezési hagyomány a világon. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a családtagok kihozták az ősök földi maradványait a családi kriptákból, és friss vászonba csavarják őket, majd újra ráírják a nevüket, hogy az emlékük örökre fennmaradjon. Ezután van egy zenés-táncos körmenet, és a családtagok a vállukon hordozzák, táncolják a sírhelyeket így körbe, meg körbejárják, és utána visszaviszik az ősöket a nyughelyükre. Tehát megtáncoltatják őket. Tulajdonképpen a rítusnak nem az a célja, hogy gyászoljanak, hanem egyfajta ünneplés az, hogy ilyenkor megünneplik azt az életet, amit az illető elhunyt élt. Hát nem akármilyen dolog ez. Tehát ez talán az egyik legfurcsább temetkezési és gyászolási mód a világon. Ugye a mai műsorunk azzal kezdődött, hogy a veszteségnek különböző fajtái vannak. De ezek közül általában a gyászt szoktuk kiemelni, de ugyanúgy egy munkahelynek, egy barátnak, egy házasságnak, egy otthonnak az elvesztése is nyilván egy nagyon komoly veszteség. De most a gyásszal foglalkozunk. Ugye már voltunk Madagaszkáron, voltunk Tibetben, Fülöp-szigeteken, nos, nézzük meg Indiát. Indiában, hát tudjátok, hogy a hinduizmus nagyon-nagyon népszerű. És ugye van az a bizonyos szent folyó, a Ganges, és Indiában a rituális hamvasztást gyakorolják. Ez szerint ugye a Ganges folyó, mivel szent,
Az itt történő hamvasztás, vagy hamvaknak a szétszakadása,

felfúrása az gyakorlatilag sikerül, sikerül a léleknek ezáltal kilépni a földi problémákból, a földi körforgásból, mert ugye ők abban hisznek, hogy a lelkük újjászületik, és akkor lehet, hogy eredetleg egy medvébe volt, utána meg egy tigrisbe, utána egy emberbe, utána meg mondjuk egy poloskába. És hogyha beleszórják a Gangesbe, akkor ez a varanasi hamvasztás, nos, ennek keretében ők úgy gondolják, hogy valóban az örök földi körforgásból kilép a lélek, és akkor egy-egybe belekerül a nirvánába. És hát ez a nirvána nekik ez hát a mennyországot jelképezi, tehát nekik ez a cél. És hát aki látott már ilyen szertartást, nos, ez a varanasi hamvasztási szertartás, azt mondják, hogy egyszerre megrázó és méltóságteljes, de igazából ez a spirituális életüknek ott Indiában az egyik legkomolyabb kifejezési módja. Tehát nagyon komoly mi vallási meggyőződésből teszik, de ugyanúgy a tibetiek is, akik ugye a halottakat felajánlják gyakorlatilag az állatoknak. Vagy ugyanígy a madagaszkáriak is, akik ugye megtáncoltatják őket. Nos, mindjárt folytatjuk a témát, de zenéljünk egyet, aztán visszajövünk.

Köszöntelek benneteket! A veszteségekről beszélünk ma, és a veszteségeknek az egyik speciális formájáról, a gyászról. Ugye beszéltünk arról, hogy a keresztény ember úgy gondolja, hogy az igaznak minden javára válik, és bízik abban, hogy ebből is, ebből a nehéz szituációból is, amikor elveszti akár a szeretetjét, számára fontos szemét, akár egy házassági probléma van, szétmegy a családja, vagy akár a munkahelyét, otthonát, egészségét elveszíti, vagy egy nagyon komoly gyász élmény éri, meghal egy számára fontos szeretett személy, akkor egy keresztény ember ugye azt gondolja, hogy ebből valami jó jön ki, és valamilyen módon ez Isten akarata volt, mert hogy ideje van az elmúlásnak, tehát ez tény. Ez tény, hogy előbb-utóbb itt a Földön azért meghalunk. És ugye meséltem a tibeti temetésről, ahol a madarak végzik a munkát, a Fülöp-szigetekéről, ahol ugye páknak a belsejébe temetik az elhunytakat, aztán megemlítettem a Famadihánát, a madagaszkári temetést, aminek ugye az a lényege, hogy az ősöket már elnézést, de megtáncoltatják, de itt igazából az életet, amit ők éltek, azt ünneplik ilyen módon. Aztán beszéltünk ugye Indiáról, ahol ugye rituálisan elhamvasztják, és a Gangesbe szórják a hamvaikat, mert ők is megpróbálnak a mennybe kerülni a saját hitviláguk szerint, és az ő hitviláguk szerint, akinek a hamvait a Gangesbe beleszórják, az kikerül a földi életnek a körforgásából és a nirvánába kerül, mert a Gangeszt ugye szent folyónak tartják. Nos, menjünk tovább, most egy afrikai állomás következik újra, Madagaszkár is ugye Afrikában van, Afrika partjainál egy sziget, ugye ott volt ez a bizonyos megtáncoltatása a halott csontoknak, most menjünk el Gánába. Hát itt kreatív koporsókat alkalmaznak, vagyis olyan koporsókat, amelyek az emberi életnek fontos motivumait megformázzák. Tehát olyasmire gondoljatok, hogy van egy koporsó, ami úgy néz ki, mint egy repülő, vagy egy autó, vagy egy hal, vagy egy fényképezőgép. Tehát például ugye fényképezőgép abban az esetben jöhet számba, jöhet elő egy ilyen temetésnél, hogyha az illető mondjuk ezzel foglalkozott, vagy neki az egy fontos hobbija volt, hogyha nem is foglalkozás szinten űzte. Tehát a gyász itt nem csak egy búcsú az elhunytól, hanem egyfajta ünnep is. Hát itt is zene, tánc van, igazából az életet elemzik, azt az életet, amit az illető élt, és miután erről megemlékeznek, úgy gondolják, hogy ők ezzel tisztelegnek. Nos, a búcsú az mindig személyre szabottan történik, és mindig bízunk abban, hogy valamiféle vigasztalást kapunk. Ezeket azért teszik ezek a kedves emberek, akár Tibetbe, akár a Fülöp-szigeteken, vagy fákba helyezik el a holttesteket, akár Madagaszkáron, akár Gánába, akár Indiába. Számunkra ezek nagyon különösek, ezek a gyászolási szokások, de igazából arról van szó, hogy szeretnének a maguk módján a szeretett, elhunyt személynek egy jó túlvilági helyet biztosítani, úgymond, és a másik pedig az, hogy ők is szeretnék lezárni ezt az időszakot, mert szükségük van vigasztalásra. És hát tudjuk, hogy a Biblia is azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Tehát, hogyha sírsz, hogyha problémád van, akkor Isten meg tud és meg akar vigasztalni. Tehát, hogyha úgy érezzük, hogy valamit elveszítettünk, akár a munkahelyet, akár az otthont, akár valamilyen betegség miatt az egészségünket, vagy van, akivel mindez egyszerre történik, vagy egy szeretett személyt elveszít az ember, akkor hát eléggé sötét, eléggé kilátástalan tud lenni a jelen. De azért azt tudjuk, hogy Isten azt mondja a II. Korintusz levélben, az első részében ennek a levélnek, hogy Isten a minden vigasztalásnak Istene, és hogy meg tud bennünket vigasztalni minden nyomorúságunkban,
Sőt, képzeljétek el, még arra is ad erőt, hogy mi meg tudjunk vigasztalni utána másokat. Tehát bármelyikünk lehet Istennek a segítő válasza valaki számára. Tehát érdemes ezt gyakorolni. Én tudok olyanról, hogy például volt egy lelkész, aki iszonyatosan depressziós volt fiatal korában, és igazából nem is lehetett megérteni, hogy mi a probléma, hogy miért ilyen. És a depressziója közepette valahogy úgy kapott Istentől egy kegyelmet, egy megbékélést, és akkor utána képzeljétek el, ő segített másoknak. Tehát ő vigasztalást kapott Istentől, hogy, ahogy a Biblia mondja, hogy utána meg tudjon vigasztalni másokat azzal a vigasztalással, amivel Isten megvigasztalta őt. Tehát a tibetiek, az indiaiak, a Fülöp-szigetekiek, a madagaszkáriak, vagy ugye a gánaiak, azok mind-mind vigasztalást keresnek, és mi is vigasztalást keresünk. És nem baj az, hogyha ilyenkor akár egy baráthoz fordulunk, akár Istenhez, vagy hogyha valakinek nagyon-nagyon komolyak ezek a problémák, akkor akár érdemes egy pszichológust is felkeresni. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a Ráhel Klub. Ma a veszteségekkel foglalkozunk, és ugye arról beszéltünk, hogy veszteség sok területen érhet bennünket, akár a munkahely elvesztése, egy barát elvesztése, lakóhelyünk elvesztése, vagy egyszerűen meghal egy szerettünk, egy számunkra fontos ember. És ugye különböző veszteségi megoldások vannak ilyenkor, levezetési módok vannak, hogy a veszteségeinket hogyan oldjuk meg. Ugye a tibetiek felviszik a madaraknak ezt, ugye égbe temetnek, ők ezt úgy fogalmazzák meg. A madagaszkári emberek azok megtáncoltatják időről időre a halottaik csontjait. A gánaiak ugye különleges kreatív koporsókat gyártanak. A Fülöp-szigetekiek azok fába temetkeznek, vagy sziklaszirtre, és hát ugye India az pedig ugye a maga specialitásával előáll ilyen területen is, ők ugye a szent folyójukhoz, a Gangeshez fordulnak, és abba szórják szét a szeretteik hamvait, mert úgy gondolják, hogy ez számukra biztosítja a földi élet körforgásából való kilépést, és így a szeretetjük számukra fontos kedves személy egy az egybe a nirvánába kerül. És hát az a helyzet, hogy nem mindegy, hogy kit hogy égetnek el. Tehát csak mondom, hogy például a szegényeket másként égetik el ott is, meg a kaszton kívülieket, mint a gazdagokat, csak mégis azért tudjátok. Egy gazdag halott elégetéséhez sok fát használnak, míg a szegényeket már elnézésre elektromos égetőben hamvasztják el. Például a fiatal lányokat piros lepellel takarják le, fehérre a férfiakat, és aranyszínűvel az idősebb nőket. Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy melyik életkori csoportot miért pont azzal a színnel. Erre nem bírtam rájönni, de ezek a színek azok biztosak. És hát a testet teljesen befedik virággal, és a hordágyat és virágokkal díszítik. Majd a folyó mellett, tehát ugye a Ganges folyóról beszélünk, amellett csinálnak egy halotti mágiát, és mindig ügyelnek arra, hogy a halott az lábbal délre forduljon, mert azt tartják úgy tartják, hogy ez a halottaknak az iránya, és hogy úgymond abba az irányba sétálhasson el. Tehát ezt így csinálják. És hát az a helyzet, hogy ez sokszor turista szenzáció is, mert egy nyugati embernek ez maga ez az eljárásmód nagyon különleges. Aztán van egy különleges sziget is, ez a Bali. A Bali ugye az a sziget, ahol vannak úgymond élő istenek. Bizonyos embereket úgy gondolják, hogy különleges módon használnak az istenek, és ő maga is élő istenné vált. Például lányok vannak, ilyenek, akiket már elnézést, de a menstruációig kikik, tehát az első vérzés beköszöntéig szabályszerűen némelyeket istenként imádnak, és komoly ajándékokat kapnak. Utána az anyjuk közli, hogy a gyermekből immár nő lett, hogyha értetek, mire gondolok, tehát magyarul már menstruált, és akkor megszűnik ez az élőisteni státusz. Viszont ezeket a lányokat gyakran utána nagyon nehezen veszik elfeleségül, mert úgy gondolják, hogy az isteneknek a jegyesét, vagy nem is tudom, tehát istenek feleségét nem illik feleségül venni. Na hát ez csak egy érdekesség volt, de tehát Balin még van jó néhány egyéb dolog. Ők ugye úgy tartják, hogy a halál nem a végállomás, hanem egy új életszakasz kezdete. Éppen ezért nem szabad a temetésen szomorúnak lenni. A temetés számukra egy többnapos rituálé, amiben nem csak a család, de gyakran egy egész falu közösség részt vesz, tehát akik ismerték az elhunytat. És a halottat pedig papírból, szövetből, bambuszból épített emelvényen kiállítják, és odaszállítják az úgynevezett halál templomához, és a testet pedig elhamvasztják, és visszaadják az ötelemnek, a földnek, a víznek, a levegőnek, a tűznek és az ételnek. És hitük szerint így a lélek az megszabadul, mert különben, hogyha nem így csinálnák, nem ilyen komoly ünnepséggel, akkor zaklatná a rokonságot, tehát hazajárna. Mint némely filmekben, hogy hazajár a rokon, vagy ismerős, és akkor zaklatja az élőket. Tehát ez Bali szigetén szokás. Most foglalkozunk egy kicsit Mexikóval is. Tudjuk, hogy Mexikó
sok mindenben különleges. Mexikóban nagyon komolyan veszik a halált, felvonulásokon is megemlékeznek erről, és már 3000 évvel ezelőtt is Mexikóban megőrizték a halottaknak a koponyáját, és úgy vallották, hogy ez az életnek és az újjászületésnek egyfajta szimbóluma. És a halottak napján virágot és élelmet ajánlanak fel a síroknál, külön, ahogy az előbb mondtam, komoly felvonulások vannak, és énekelnek, meg imádkoznak, és hát tudjátok, hogy nálunk is a halottak napján azért sok virágot visznek ki az emberek, viszünk ki a síokhoz, de hát azért nem ilyen módon, mint ahogy ez Mexikóban történik. Most zenéljünk egyet, aztán nézzük meg, hogy Indonéziában milyen különlegességek vannak ezen a területen.

Szeretettel köszöntelek benneteket a Ráhel Klubban. Ebben az órában ma a veszteségekkel foglalkozunk, és azzal, hogy milyen különleges, számunkra nagyon megdöbbentő temetkezési módok, gyászolási módok vannak a világnak sok területén. Például Indonéziában, az egyes szigeteken úgy tartják, hogy az eltávozott addig otthon marad, amíg a temetést meg nem szervezték. És hát az a helyzet, hogy tényleg senkit nem akarok kiakasztani, de nem csak hogy úgy gondolják, hanem igazából e szerint élnek. Tehát azt képzeljétek el, hogy mondjuk meghal a dédmama, vagy a dédpapa, és akkor tudják, hogy 4 nap múlva lesz mondjuk a temetés. És az elhunyt ilyenkor ugye a családja körében marad, asztalhoz ültetik, ételt tesznek a halott elé, és igazából úgy tekintenek rá, mint egy élő emberre. Mert azt mondják, hogy még a lelke is benne van. Tehát ez a szokás Indonéziában. Hát az ausztrál szigetcsoportokon, ott a Baninész környékén jellemző, hogy a holttestet ruhába csavarják, majd egyszerűen a falombjai közé rejtik, sőt olyan is van, hogy használt hordóba rakják a elhunytakat, és a tárolókat a fa tetejére erősítik. Tehát azért használt hordóba belerakni az elhunyt dédmamát, dédpapát, szóval azért az nagyon kemény dolog, de ők úgy gondolják, hogy ez így jó, ez így megfelelő, és ne felejtsük el, hogy a Fülöp-szigeteken is ugye valamikor fáknak a belsejébe teszik az elhunytakat. Gánában pedig, hát arról már beszéltünk, hogy ugye milyen elhunyt életét megelevenítő kreatív koporsókat gyártanak. Ugye van, amikor fényképezőgép, de ami engem nagyon megdöbbentett, hogy ilyet is hallottam, hogy például, aki a cigarettázásba, cigizésbe halt bele, volt úgy, hogy egy cigaretta doboz jellegű koporsót csináltak neki. Tehát azért ennek van egy komoly üzenete. És hát tudomásul kell vennünk, hogy a világ lakosságának jelentős része iszlám vallású. Az iszlám vallású temetéseken ugye nem használnak koporsót egyáltalán, és nem is hamvasztanak, és a testet nem is konzerválják, hanem egyszerűen vízzel lemossák, majd egy fehér vászon lefedőbe tekerik, és arccal Mekka felé fordítják. Tudjátok, Mekka az iszlámnak a szent helye, és a szertartás után néhány férfi eltemeti, így az iszlám hitű halottak. Ugye, ha az iszlámról beszéltünk, akkor azért mi is a zsidó temetésekről is beszéljünk egy kicsit. A zsidó hit hívei pedig úgy tartják, hogy halálában minden ember egyenlő. Ugye úgy is mondják, hogy a halál a nagy kiegyenlítő, ezért mindenkit ugyanolyan ruhába temetnek el. A zsidó embert a zsidó körében, zsidók által zsidó temetőben kell eltemetni, tehát ők ezt így gondolják. Tehát ugye ezért vannak külön zsidó temetők gyakran, tehát Magyarországon is, nagyvárosokban, Budapesten, Miskolcon, Debrecenben is zsidó temetők vannak külön. És a gyászjeleként az elhunyt családtagjainak a szívük felett meg kell szaggatniuk a ruhájukat. Ezzelük azt fejezi ki, hogy igazából a szívük van megszaggatva, és a temetésben a testet visszaadják a földnek, amelyből vétetett. Tehát egy bibliai igére hivatkoznak, ugye, hogy visszaadatik a pornak, mert porból vétetett, és porrá lesz újra. És hát a Tóra szerint, ugye a Tóra a zsidó vallásnak az első és legszentebb dokumentuma, ez a Mózes 5 könyve, ami a keresztény Bibliában is benne van, méghozzá a Biblia elején, az úgynevezett Ószövetségben, és annak is az első 5 könyvében. Tehát azt szerint tilos elhamvasztani a testet, vagy köztemlére tenni, vagy bebalzsamozni. És a sírhelyekre pedig egyébként a zsidó emberek, azt nem tudom, tudjátok-e, hogy nem virágot, hanem köveket visznek.
Húha, azért ez nem akármilyen körutazás volt. Voltunk Gánába, Indonéziába, Fülöp-szigeteken, Tibetben, voltunk Balin is, az iszlám, a zsidó temetkezési módokat is megismertük, és hát ugye azért megemlékeztünk arról is, hogy a keresztény országokban is nagyon gyakran van ugye az úgynevezett halottak napja, és hát ugye Mexikónak pedig külön halott kultusza van szinte, tehát ők nagyon komolyan foglalkoznak ezzel, de mi magunk is ugye Magyarországon ugye megemlékezünk a halottak napjáról. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a Ráhel Klub. Az elmúlt percekben végigjártuk az egész világot. Onnan kezdtük, hogy a veszteség ugye lehet fizikai, lehet az egészségünk elvesztése, egy ház, egy munkahely, egy házasság elvesztése, de bizony leggyakrabban a családtagunk, barátunk, számunkra fontos embernek az elvesztését, tehát a gyászt értjük veszteség alatt. És beszéltünk arról, hogy Tibetben, Indonéziában, Balin, az Ausztrál-szigeteken, a Fülöp-szigeteken, Gánában, Indiában, és az iszlám hívek körében, de akár a zsidó hívek körében is, hogy hogyan temetik el az embereket, hogyan élik meg a veszteséget. Találkoztunk a madagaszkári gyászolókkal, akik ugye megtáncoltatják a halottakat. A gánaiakkal, akik akár egy cigarettástobozt formáló koporsót is megcsinálnak, hogy ezzel kifejezzék, hogy miben halt meg az illető, és ilyen módon emlékeznek meg az elhunytról. Nos, a veszteséggel kapcsolatban mindenképpen fontos az, hogy Isten képes és tud vigasztalni bennünket. Hogy jó dolog, hogyha fájdalmat, veszteséget értünk át bármely területén az életünknek, akkor jó az, hogyha barátokhoz, rokonokhoz fordulunk, és elmondjuk, hogy nekünk most itt fáj, hogy ez most nehéz. És ugye szokták mondani, hogy bajban ismerszik meg az igazi barát, bajban derül ki, hogy kire számíthatunk. Hogy ki az, aki úgy elhajt bennünket, hagyjál már, nekem is van sok bajom, vagy pedig ki az, aki azt mondja, hogy itt vagyok. Támaszkodj rám ezekben az időkben. És ugye beszéltünk arról is, hogy Isten az, aki meg tud bennünket vigasztalni. És hát azt kívánom, hogy bármilyen veszteség ért bennünket, és felnőtt emberként azért, mert mindannyian megtapasztaltunk negatívabb dolgokat, akár egy munkahely, akár egy betegség kapcsán az egészség elvesztését, akár valamely szeretett hozzátartozunk elvesztését, szóval tudjuk, hogy milyen az, hogyha elvesztünk valamit. És tudjuk azt, hogy Isten tud és akar segíteni. Kívánom nektek azt, hogy megtapasztaljátok, hogy ez milyen, és járuljunk Istenhez, és kérjünk tőle erőt. És engedjétek meg, hogy röviden imádkozzam is ezért. Istenem, segíts nekem, hogy a mostani nehéz helyzetben, abban a veszteségben, amiben vagyok, talpra tudjak állni, és akár szeretett hozzátartozómat, munkámat, állásomat, egészségemet veszítettem el, erősebbé váljak, föl tudjak állni, és tudjak segíteni még másoknak is. Istenem, adj nekem ehhez erőt, segíts meg engem. Ámen. Ámen. Isten tud és akar segíteni. Köszönöm, hogy velünk töltöttétek ezt az egy órát. Jövő héten ugyanitt, ugyanekkor találkozunk. Sziasztok!

0: Helyesen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
3: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
2: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
3: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
2: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
3: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
2: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
1: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
6: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
0: És most kezdődik a lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Válasz minket, és érezd jól magad!
3: Kellemesen szép délután kívánunk minden lépésre, de hallgatónak a mikrofonnál Robit hajtjátok, és itt van velem Karina és Sanyi is. Sziasztok!
4: Üdvözlök mindenkit, én is ezen a 31 fokos, kicsit enyhe nyári szélmentes napon.
3: Neked enyhe?
4: A 31 fok, hát a 40-hez képest enyh.
3: Jó, hát ja, ahhoz képest...
5: Köszöntök mindenkit, igen, már melegben, de én sem tudok. Igen, tehát...
3: Nekem ez is meleg. Igen, tehát... Én a 24 fokra vagyok beállva.
4: Na mondom, látod, képest... akkor estén meleg van, mondj, Sanyi.
5: Tényleg, hát igen, mert most tehát a hétvégére, meg a jövő hétre ott már megint veri a 38-40-et, nem tudom.
4: Igen, az El Niño, pont olvastam róla most egy cikket, hogy El Niño, igen. Olyan hőkupola lesz, hogy hú...
3: Na jó van, ne ijeszgessetek, ne is beszéljünk róla. A klímás lakásból hétvégén ki nem teszem a lábam.
4: Ne is tedd semmi, fagyizni sem menjél el, inkább rendelt házhoz.
5: A biztos... De a lábad berakhatod hideg vízbe.
3: Azt tényleg, berakom, az beülök, sőt, mondom, a klímás lakásban, én nem is tudom klíma nélkül, hogy viselném el ezt a meleget. Na mindegy, de az a lényeg...
5: Hogy azok, akiknek nincs klíma.
3: Hát részvétem azoknak. Minden elismerésem.
5: Még élünk, na. Nem, még élünk.
3: Jó van, oké. Még igen. De sokkal jobban megvisel szerintem, mint akinek van.
4: Az biztos.
3: Viszont...
5: Hát ja, de aki nem bírja a klímát, az viszont nem.
3: No, ja mindegy. Jó, hát most ki mit bír, de most ne haragudj, de hogyha kimész és meggyulladsz, akkor már aki nem bírja a klímát is elviseli, inkább, mint hogy meggyulladjon 45 fokba.
5: Igen, mert lehet olyan lájtossá állítani, hogy nagyon ne.
3: Pontosan. Viszont a gyorsan elérhetőségeink www.lépésradio.hu, kíványság, doboz, hallgatói messenger csoport, ott vagyunk a Facebookon, facebook.com/lépésradio, illetve a többi közösségi platformon is elérhetőek vagyunk. Lájkoljatok, kövessetek, iratkozzatok vagy csatornáinkra, valamit írhatok nekünk e-mailt a nap 24 órájában.
5: info@lépésradio.hu az e-mail címünk.
3: Így van, és számos mobilapát is tudtok minket hallgatni. Mai műsorunkban nem témát hoztunk nektek, hanem érdekes híreket. Lesz majd bölcsesség, horoszkóp, és ezen felül pedig sok színes érdekes hír. Meg tudtad, Robat, most viszont köszöntjük a névnaposokat. A mai napon július 29-én a Márták és a Flórák ünnepelnek. A Márta héber eredetű név, jelentése pedig úrnő. A flóra latin eredetű, jelentése virág. Minden Flóra és Márta nevű hallgatóknak kívánok nagyon sok boldog névnapot, és innen is boldog névnapot kívánok a nővéremnek, egyben főnökünknek, aki szintén ugye ma ünnepli a neve napját, mert megtettem reggel telefonon, napközben személyesen, úgyhogy sőt, nekem van itthon, kaptam egy kis sütit is, úgyhogy majd közben csemegézek.
5: Van, na, nem kell közben kérkedni.
4: Felvág! Azt hittem, hogy egy virágcsokorral közben korán reggel.
3: Á, nem, az nem igaz.
5: Tudod, kiment a rétre, összeszedett pár.
4: Nem, hát a kaktuszt elvihetett volna neki. Fölkapod a kaktuszt a bejárattól, elviszed.
5: Ja, aztán majd visszaviszed.
4: Azt majd visszaviszed.
5: Nem is, meg nem is.
4: Nem kaktuszt érdemel, mert nagyon szeretjük, úgyhogy én is fölhívtam, és boldog névnapot kívánunk így az éterben
5: is. Így innen is, de amúgy én is hívtam is. Köszönöm.
4: A flóráról pedig a bélflórák jutnak az eszembe, úgyhogy ez nem valami jó.
5: De a flórától a faunáig.
3: Igen, de a flóra, ugye azt mondjuk angolul, hogy virág, akkor azt mondjuk, hogy flower. Tehát, hogy akkor, ha a flóra az virágot jelent, akkor a bélflóra az a bélvirág? Nem akarok körözni.
5: Jaj, ezek a szerencsétlenül sikerült a Robi.
4: Hát de, ja. Kérdezem a kezelolvosát, gyógyszerészét.
5: Most az a flóra, nem tudom, az nem az a flóra.
4: Nem az a flóra, de nagyon hasonlít, és elszít az eszembe.
5: Igen.
4: Vagy mondjuk a flóra szept.
5: Az, igen.
4: Na,
5: nekem is eszembe jut.
3: Szegély, várja, és ha két flóra van, akkor már flóra szept?
4: Igen, akkor összevesznek.
3: Bocsánat, a hülye poénjaim érne. De nagyon gázok. Én magam szégyellem magam érte. Minden flórától kérek elnézést. Bocsánat, töredelmesen. De Karin olyan dolgokat mond, amire egyből tovább gondolom.
4: Most én nem. Tehát akinek flóra neve van, az szép. Tehát van nekem is ismerősöm. Csak a névről eszembe jutnak a dolgok, és azt néha megosztom. De attól ez nem tetszik megsértődni, remélem, semmi egy flóra sem, mert tehát ezek vannak ilyen nevek.
5: Amik... Igen, az írjon, mert legalább tudni fogjuk, hogy hallgat.
4: Nem, biztos nem sértődnek, megérte, de vannak ilyen dolgok, mikor
3: ezt... Minden esetre még egyszer boldog névnapot minden Máté és Flóra nevű hallgatónknak, és elnézést kérünk a Karina és a magam nevében, a teljes táv nevében, minden Flórától, akik ezen napon születtek, sok boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel mai napon, sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. Már is indítunk egy kis zenét, aztán pedig jövünk vissza, tartsatok velünk, jó szórakozást!

Nem azért nem merjük, mert nehéz, nem azért nehéz, mert nem merjük. Sok feladat addig tűnik óriásinak, amíg csak gondolkodunk rajta, és nem tesszük meg az első lépést. A bátorság nem azt jelenti, hogy nem félünk, nem azt, hogy a bizonytalanság ellenére is elkezdünk cselekedni.

fontos. Ha különösen erős lehet benned a tetszvágy, ezért könnyen magaddal ragadhatod a környezetedet is. Arra ügyelj, hogy ne akarj minden feladatot egyszerre megoldani. Egy őszinte beszélgetés estére kellemes megkönnyebbülést hozhat. Bika. A megszokottnál jobban válsz a rendre és a kiszámíthatóságra. Egy váratlan változás először bosszanthat, később azonban kiderülhet, hogy éppen erre volt szükséged. Pénzügyekben most a megfontolt döntések járnak a legjobb eredménnyel. Krek. Sok információ és érdekes hír találhat meg a mai napon. Ne csak beszélj, hanem figyelj is, valaki elejthet egy számodra fontos mondatot. Spontán program vagy telefonhívás feldobhatja a délutánodat. Dák. Érzékenyebben reagálhatsz mások hangulatára, ezért érdemes egy kis időt csak magadra fordítanod. Ne vállald automatikusan mindenki problémáját. Otthon vagy a családban egy apró kedvesség sokkal többet jelenthet, mint gondolnád. Oroszlán. Könnyen rád irányulhat a figyelem, és ezt most élvezni is fogod. Használd a magabiztosságodat arra, hogy bátoríts másokat, ne pedig arra, minden áron te mondd ki az utolsó szót. Egy régóta halogatott ötlet igre támogatóra találhat. Szűz. Részletek iránti érzéked ma különösen sokat érhet. Könnyen észrevehetsz egy olyan hibát vagy lehetőséget, amely mások figyelmét elkerül. Feledd azonban, hogy nem kell mindennek tökéletesnek lennie ahhoz, hogy jól működjön. Mérleg. Egyensúlyt kell teremtened a saját igényeid és mások elvárásai között. Mondj igen csak azért, hogy elkerülj egy kellemetlen beszélgetést. Nyugodt, őszinte kommunikáció közelebb hozhat valakihez. Skorpió. Erős megérzéseid lehetnek, és most érdemes is hallgatnod rájuk. Valakinek a viselkedése többet árulhat el, mint a kimondott szavai. Nap végén egy régi kérdésre is választ kaphatsz. Ilas. Nagyobb szabadságra, mozgásra és új élményekre vágyhatsz. Egy kisebb kiruccanás vagy szokatlan program is visszaadhatja a lelkesedésedet. Jó hatással van másokra, de az ígéreteiddel maradj reális. Kitartásod ma látványos eredményt hozhat egy régóta húzódó ügyben. Becsüld le azokat az apró lépéseket, amelyekkel folyamatosan haladsz előre. És te engedj meg magadnak egy kis pihenést is, nem kell mindig teljesítened. Izöntő. Okatlan ötleteid támadhatnak, és ezek között lehet egy igazán használható is. Nevesd el csak azért, mert mások először furcsának találják. Egy baráti beszélgetés új irányt mutathat egy fontos kérdésben. Alak. Különösen élénk lehet a képzeleted és az együttérzésed. Kreatív tevékenységekben vagy emberi kapcsolatokban könnyen megtalálhatod az örömöt. Arra figyelj, hogy mások érzései mellett a saját szükségleteidet se hagyd áttérbe szorulni.

0: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Lépés Rádió. A ritmus rádiója.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
0: Ez még mindig a Lépés délután.
2: Egy lépésre közelebb hozzád Lépés Rádió, és akkor folytatjuk is műsorunkat. Képzeljétek el, először is, mielőtt itt hoznék egy érdekességet, hogy mai napon, július 29-én, mai napon a tigrisek világnapja van. Július 29-én tartják a tigrisek világnapját, más néven a Global Tiger Day-t. A lényege, hogy felhívja a vadon élő tigrisek és természetes élőhelyeik vadon élő tigrisek védelmére és a természetes élőhelyeik védelmére. Az ENSZ hivatalos júliusi világnapjai, júlia 29-én nincs külön világnap, a tigrisek világnapját azonban világszerte ezen a napon tartják. Na, hát ennyi érdekesség, tehát ma a tigrisek világnapja van.
3: Én nekem a tigrisről nagyon-nagyon kedves, szép emlékem van. Van a Mici Maszkó, és van benne a tigrincs.
2: Ja, én is rá gondoltam amúgy.
3: Igen, és pont most találtam a Facebookon egy nagyon-nagyon-nagyon régi barátom, igen, volt pasim igazából, és én tőle kaptam egy törölközőt, ami a mai napig megvan, 26 éve őrzöm, használtam már, de nagyon állapodott, és azon rajta van a micimaszkó, a malacka, a tigris, a zsebibaba, és
2: a százfoldos pagony lakói, aprány.
3: Igen, és nagyon-nagyon szeretem, és pont most lesz a tigrisek világnapja, tegnap találtam meg a törölközőt, és nagyon-nagyon, és ez egy szép emlék. A törölköző is, meg a pasi is.
2: Na, hát hogyha már tigrisek, akkor nem tigris, hanem pókember jelmezben mentett életet egy autós az autópályán. Írja ezt a upi.com. Van, amikor tényleg nem csak a filmekben léteznek szuperhősök. Az Egyesült Államokban egy férfi pókember jelmezben bizonyította, hogy a ruha alatt is lehet valódi hős. Egy arkansasi közlekedési kamera rögzítette, ahogy egy pókembernek öltözött férfi megállt segíteni egy bajba jutott autósnak. A jelenet pillanatok alatt bejárta az internetet. A férfi éppen jelmezben közlekedett, amikor észrevette, hogy egy autós veszélyes helyzetbe került. Gondolkodás nélkül félreállt és segített biztonságba terelni a bajba jutott embert. Az autópálya kamerája végig rögzített az akciót, a felvételt pedig rengetegen megosztották. Sokan azt írták a közösségi oldalakon, hogy ritkán látni ennyire pozitív és váratlan történetet. Na most, ha bajba kerülnél az úton, szerintetek hány ember állna megsegíteni? Én azt gondolom, hogy 10-ből 2. Tehát a mai világban oda jutottunk, hogy az emberek nem mernek, vagy kevesen mernek segíteni. Régebben ez lehet másképp volt, de manapság már sokkal nehezebb segítséget kérni. Nyilván, hogyha hívod a 112-t meg a segélyvonatokat, akkor mennek segíteni, de alapvetően nem, vagy kevesebb autó áll meg. Bár talán még az autós közlekedésben látnak egy bajba jutott autót, akkor leállnak, vagy valaki úgyis oda megy, és ezért mondom, hogy 10-ből 2-3, és megkérdezi, hogy be tud segíteni, vagy mi a probléma, tud-e segíteni. Viszont most, ha a gyalogos közlekedés és nézem, és mondjuk összeesnék az utcán, hát akkor mondjuk érdekes, pont pozitív tapasztalatom volt idén tavasszal, amikor sikerült csak véletlenül megbotlanom és eltaknyolnom az utcán, egyből nem tudom hányan körülugráltak, és nem akartak ott hagyni véletlen sem, még én magam el nem jöttem a saját lábamon, de azért mégis, tehát lehet, hogy ez is amúgy változik. Most így belegondolok, lehet, hogy ez is pozitív irányba változik. Nem tudom, ti mit tapasztaltok, mit gondoltok erről?
3: Én az autós közlekedéssel kapcsolatban mások elmondása szerint tudok nyilatkozni, mert én csak utasként ülök az autóban, de a megosztások és a való életben az autós társadalom az inkább cserbenhagyással válaszol azokra a dolgokra, amik történnek az utakon. Tehát mondjuk 100-ból megáll 2, tehát én nem 10-ből 2-re voksolnék. Ha bármilyen cserbenhagyás történik, hogy meghúzzák a kocsidat, arra nem képes, hogy odarakjon egy certit, hogy bocs, figyelj, ez a számom, hív föl. Tehát nagyon-nagyon ritka, becsületes és tisztességes ember. Természetesen most már, hogy nagyon-nagyon sok kamera van az autópályákon, térfigyelő kamerák városainkban, pályaudvarokon, buszokon, az autókban vannak térfigyelő kamerák, mindenféle fedélzeti kamerafigyelők, így azért könnyebb ezeket a baleseteket és balesetek utáni cserbehagyásokat mondjuk kezelni, de nagyon-nagyon sok probléma van. Valamelyik nap olvastam egy biciklis közösségben, hogy túl a biciklisek között volt egy baleset, és cserben hagyták. Tehát egy anyuka ment a két gyerekével, rendesen, szabályosan egy körforgalomban, és jött egy biciklis csapat, és kész, így eléjük vágott, a kisfiú mondjuk elesett a biciklivel, sem baj nem lett, de úgy cserben hagyták, mint a fene. Tehát az a probléma, hogy mindenki fut, szalad, rohad. Nem figyelünk egymásra, nagyon kevés ember az, aki tényleg figyel a környezetére.
2: Mondom, nem tudom, én nekem volt egy ilyen pozitív tapasztalatom pont most.
3: A gyalogosan más. Tehát a gyalogosan az nekem is sok pozitív tapasztalatom volt, de ott is nagyon-nagyon kevés ember tud például szakszerű segítséget nyújtani.
2: Az igaz, de legalább hogy tudja hívni a segélyhívót.
3: De legalább más, tudja hívni a segélyhívót.
2: Igen, tehát, hogy ez lenne a fontos. De tapasztaltam az ellenkezőjét is. Régen volt olyan eset, amikor nem velem történt, csak például az exemmel történt olyan, hogy elesett az utcán, és hiába ott feküdt, alig állt meg egy-két ember, és közben elment mellettünk egy csomó. Vagy például egy másik példa, én közlekedtem egy olyan alkalommal, vagy egy olyan kereszteződésnél, ahol nem tudtam megítélni biztonságosan, hogy átmehetek-e, és így mentek el mellettem az emberek. Hiába szóltam, hogy kérhetek segítséget, elnézést, kérhetek segítséget, egyszerűen sígy, nem emberek mentek el, mire egy ember oda jött, hogy nem, mentek el melletted emberek, csak nem állt meg. Nem észleltem meg.
3: Én azért ilyen szempontból
2: pozitív-negatív tapasztalatom
3: vagyok, amikor beszoktam szólni. Hogy mi van itt? Mindenki süket? Vak?
2: Jó, de azért ez meg egy picit minősíti.
3: Igen, így van, úgyhogy én beszoktam szólni. De
2: igen, Karina, de ez egy picit minősít minket, mert akkor erre azt mondják, hogy minden vak ilyen bunkó beszólogatós.
3: Nem, csak én vagyok ilyen bunkó, én ezt a vak társadalomban nem használom, de én nem, tehát néha szoktam, mert bosszantó, hogy értem, hogy nem tud, meg értem, hogy siet, de nincs 2 perce. Tehát egy kerekesszékesnek, egy vaknak, egy siketnek ugyanúgy van. De még egy látó embernek is, aki mondjuk följön vidékről, fogalma nincs, hol van, és a GPS-t sem tudja mondjuk kezelni, és egyszerűen kell a segítség. Példa. A BKV buszokon Pesten volt tájékoztatás a megállókról. Hol szállhatsz át, hol nem szállnak át. Tudod, miért szüntették meg? Mert a kedves utazó közönséget zavarta, mert nem tudtak a buszon pihenni. Pedig nagyon nagy szükség lenne arra, mert ha bármilyen...
2: Márján, megszüntették
3: az utat. Megszüntették az utas tájékoztatást, hogy erről a buszról itt és itt tudsz átszállni, mert zavarta az utazó közönséget. Bemondja a megállót is ennyit. Zavarta az utasokat. Mert ő reggel...
1: Különösen baromi fontos, mert ugye...
3: Persze!
1: Annyi helyre áll, hogy annyi átszálló lehet pont, és akkor ugye mindig elmondják, hogy igen, ennél a megállónál vagyunk, átszállása 892-es buszka meg a...
3: Kírni lehet?
2: Mondjuk itt Debrecenben se szokták Sanyiben mondani.
1: Hát...
2: Nem alapból nem mondják be.
3: Igen.
1: Én néha, mint hogyha valamikor tapasztaltam volna ilyet, mondtam, hogy egyszer-kétszer elmondja.
2: Nem, ilyet nem mondanak. Arról tájékoztatnak, hogy milyen megálló következik meg, milyen megállóban
1: vagy. Igen, hogy hol vagy, meg milyen.
2: Például ezt mondják el angolul, meg magyarul, meg box, hogy milyen járat. Aztán
3: így, tehát nincs több tájékoztatás, ám bár van egy buszvezető Pesten, aki nagyon-nagyon odafigyel az utasaira, és nagyon sok találtárgyat, nagyon sok dolgot észrevett, és nagyon sok segítséget nyújt, úgyhogy neki innen is köszönjük szépen, ő nagyon sokat megoszta a Facebookon, úgyhogy vannak segítő emberek például, tehát akik segítenek másokon, de mondjuk arra szeretném azért fölhívni meg a figyelmet, hogy autópályán, itt nálunk Magyarországon, és szerintem külföldön is, nem nagyon szabad megállni a leállósában, meg kiszállni az autóból, mert nagyon-nagyon balesetveszélyes. Csak fényvisszaverő mellényben vagy még abban sem nagyon, mert az a legveszélyesebb.
2: Nekem van nagyon pozitív tapasztalatom DKV-sofőrrel, azt sose felejtem el, és azt én innen köszönöm, mert lehet, hogy már nem is dolgozik, az már évekkel, hát ennek van legalább 4-5 éve, hanem még több. Még a régi helyen laktam, és busszal jöttem be a munkahelyre, és a lényeg az, hogy az volt párom, az előbb odaért a buszhoz, felszállt, és kérdezte, hogy nem látnak. És mondja a sofőr, hogy ő nem lát. És akkor jó, hát igazából úgy volt vele, hogy azért figyel, várt egy percet, és utána elindult. És amikor elindult, meglátott. És képzeljétek el, megállt. És akkor mondta, hogy ilyet nem szabad, de szálljon föl. És megállt, és nem tudom, a többi utas, hogy nézett rám, de az jó fejség volt a sofőrtől, én azt mondom, hogy ezt nem biztos, hogy minden sofőr megteszi.
3: Igen, tehát azért, aki emberekkel foglalkozik, és embereket szállít, például a gyalogátkelő helyen egy buszos, egy kamionos előbb megáll, mint egy személyautó. Tehát ők valahogy ezzel érzékenyebbek, mert utasokat szállítanak. Tehát egy villamos vezető is csilingel, és kinyitja a kis ablakot, segít, megkérdezi. Tehát ők valahogy jobban érzékenyek erre a közlekedési morálunkra, amikor tétován közlekedünk, vagy épp nem nyílik az ajtó, vagy nem találjuk a gombot. Tehát ők valahogy jobban segítőkészek.
1: Meg ugye, amíg nem voltak ezek az automaták, ugye, hát ugye a metróban már régen volt, ugye például Pesten, akkor meg Pesten ugye sokszor trolikon, buszokon, ugye bemondta maga a sofőr a megállókat, mert aztán
3: most
1: mondta, hogy nem
3: azért,
1: mindig
3: igen,
1: értetted
3: de
1: meg, de...
2: Igen.
3: De
2: mondta,
3: azért
2: hogy... Én nem nézek ilyet régen Debrecenben is, amikor én nagyon-nagyon ritkán utaztam busszal, de amikor utaztam busszal, bemondta, emlékszek ilyenre.
3: Hát ha nem működik az utas tájékoztató, be szokták mondani.
2: Igen. Na, én nem mondom, hogy zenéjünk picit, jön egy újdonság, Kovászki meg a Vega és Szebényi Dani közöse, a Csónak című dal fog felcsendülni most itt a lépésen.

3 óra, amikor jönnek a friss hírek, információk, itt a Lépés Rádióban, aztán pedig a következő órában jövünk vissza. Rengeteg érdekes híret, érdekességet hoztunk nektek, úgyhogy vagy hozunk nektek a következő órában, és természetesen várjuk a ti zenei kéréseiteket is. Írjatok bátran a kívánságdobozba.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Hőségriasztást rendeltek el az egész országra, tömeges ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtökön 0 órától kedden éjfélig az ország területére az országos tisztifőorvos. A Hungaromet veszélyjelzése szerint csütörtökön Győr-Moson, Sopron, Komárom, Esztergom, Veszprém, Fejér, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében 27 Celsius fok felett alakul a középhőmérséklet. Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kivételével máshol 25 fok felett várható a középhőmérséklet. Pénteken Komárom, Esztergom, Fejér és Bács-Kiskun megyében 29 fok feletti középhőmérséklet várható. Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 25, máshol 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen saját és hozzátartozói egészségére. Nem várható sem a Duna alpesi vízgyűjtő területein, sem a Tisza vízgyűjtőjén a következő napokban területi átlagban említésre méltó mennyiségű csapadék a legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közölte, ezzel párhuzamosan egy újabb hőhullám fejti ki hatását az Alpok és a Kárpát-medence térségében is, így a következő napokban stagnáló, lassan apadó vízszintekre van kilátás a Duna hazai szakaszán, illetve a Tisza duzzasztásmentes szakaszain is. Hozzátették, továbbra is marad az igen alacsony mederteltség. Kedden reggel rekord alacsonyra csökkent a Duna vízállása Budapestnél, reggel 31 cm-t mutatott a vízmérce. Eddig a rekordot 2018. október 25-én mért 33 cm-es legkisebb mért vízszint jelentette. A vízszint azonban napközben tovább süllyedt, délután 2-kor már csak 28 cm volt. Bangó Sándornak, a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakójának TikTok oldalán kedden hajnalban megjelent egy bejegyzés, amelyben megnevezik, hogy ki volt az a bizonyos Zsolti bácsi. A Fidesz-KDNP rágalomnak nevezte az állítást, és jelezték, megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. A Fidesz-KDNP szerint a Bangó Sándor honlapján megjelent szövegben semmilyen Zsoltot nyilvánvaló politikai manipulációt követően megrágalmazták, ezért haladéktalanul megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. Tömeges ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. Az egyik drón Csehovban egy többlakásos lakóházba csapódott, közölte Andrej Vorobjov, Moszkva megye kormányzója. Belgorod régióban ukrán drón talált el egy autóbuszt, 19-en megsebesültek. Mihály Szobakin, csehovi polgármester szerint a városban eltalált ház homlokzata és két lakás megsérült, de senki sem sebesült meg. Vorobjov kifejtette, a légvédelem több tucat drónt semmisített meg. Szergej Szobjanin, moszkvai polgármester közölte, hogy helyi idő szerint este 6:30 és reggel 6:30 között több mint 390 drónt indítottak az ukránok az orosz főváros felé. Ma túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk, azonban átmenetileg megnövekedhet a fátyol felhőzet. Csapadék nem lesz. A szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul, de az északkeleti határvidék közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lehet majd a maximum.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható doménszolgáltató. www.rekhoz.hu
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Internet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban.
2: Q Music Now. Internet Radio.
3: A múlt. És a jelent kedvenc felvételei. Ez még mindig a Lépés délután.

0: egy ilyen lépéssel közelebb hozzád, lépésred, és vissza is tértünk hozzátok, folytatjuk a mai műsorunkat egy újabb érdekességgel, csak közben itt az ablakok közt ugrálok, mint valami hangya.
1: Hangya? Hát hangya az mászik, de nem baj, az se rossz.
0: Jó, akkor nem tudom, ugrálok, mint a bolha kutyába.
1: Na, az sokkal jobb.
0: Látod?
1: Szegény kutya, jó?
0: Na, képzeljétek el, hogy 5 év után került elő a család eltűnt kutyája. A gazdák már lemondtak róla. Nézzük akkor a részleteket. Ez most nem klasszikus szerelmi történet, hanem egy különleges kapcsolat ember és állat között. Sokak szerint ez is a szeretet egyik legerősebb bizonyítéka. Egy Nebraska államban eltűnt kutya 5 év után váratlanul előkerült Indian államban. A mikrocsip segítségével sikerült megtalálni a gazdáit, írja az Yupi. A család évekkel ezelőtt már feladta a reményt, hogy valaha újra láthatják kedvencüket. Egy kamionos pihenő közelében azonban megtalálták az állatot, és leolvasták a csipjét. A gazdát több mint 600 mérföldet utaztak az újraegyesülésért. A találkozásról készült videó, mint 600 mérföldet utaztak az újraegyesülésért.

0: Ugye nem volt internet, meg közösségi média, ez a 80-as évek közepe, 84-ben történt, de sehol nem találták a kutyát, és ebből valószínűsítik, hogy valójában kifigyelték, hogy egy nagyon okos, intelligens kutyáról van szó, és amikor kifigyelték, hogy mikor nyílik a kapu, és mikor van szabadon a területen a kutya, akkor mikor lehet ellopni, és elcsábították, ezt tudjuk elképzelni.
1: És mennyi idős volt a kutyus?
0: Nem, 4 éves volt.
1: 4 éves?
0: És igen, és törzskönyvezett német juhász.
1: Hát persze. Nálunk volt egy ismerősöm, egy pici apró kutyája volt, meg nem mondom, hogy most csibaba, vagy valamilyen kis apró kis szőszenet, de egy tündéri, és tudom, hogy Chanel parfümről Chanelnek hívták a kutyút, és lomtalanítás volt, és hát itt azért járkáltak elemek, és egyszer csak eltűnt a kutya. Kereste, nem találta, eltelt másnap, harmadnap, egyszer csak kapott egy kitűzött levelet, hogy megtalálták a kutyát, és különböző díj ellenében vissza tudják neki szolgáltatni. Na hát olyan mérges lett, hogy fú, hát szóval biztos, hogy ellenyúlták a kutyát, elvitték, és hát mondjuk visszaadták, de potom 20-25-30 ezerébe került, nagyon szerette azt a kutyát, visszavásárolta, kénytelen volt, mert hát szegény kutya lopás áldozata lett, és bűncselekménybe torkolott, mert bárcsagdíjat értek a kutyáért.
0: Azzal kellett nem volna kifizettetni, aki ellopta.
1: Hát, de hát aki ellopta, azt szeretett volna pénzt kérni, érte? Tehát most följelenteni, most mindegy, hát nem jelentette, föl elintézte, de
0: nem lett utána
1: nagyon-nagyon. El is költözött, azt mondta, hogy többet nem lakik itt, albéletben lakott, el is költözött, azt mondta, biztonságosabb környék, imádtattak is kutyát.
0: Hát nem csodálkozom. Ez egy nagyon nagy trauma, hát amikor elhuny egy állat, amikor meghal egy állat, annak a veszteségét is meggyászoljuk ugyanúgy. Nagyon közel állt hozzánk a mi saját kutyánkat, én tudom ezt már sajnos, amikor a kiskutyám nagy kutya volt, de én mindig kiskutyám. Sajnos elment, és igazából nem könnyű dolgok ezek, tehát én megértem baromira ezt a hölgyet, ha jól sejtem, egy hölgyről van szó.
1: Igen, de legalább előkerült a kutya, nagyon jó az a csíp, meg ez a jelzőrendszer, de most már nagyon sok mindent lehet ilyen androidos telefonokra is feltölteni, ilyen csípeket, nyomkövetőket a kutyákra, tehát mondjuk nagyon sok ember erre azért mondjuk nem figyel oda. Tehát szabadon hagyja.
0: Alapvetően Karina, azt tudja, hogy minden kutyán kötelező csippeltetni.
1: Hát a kötelező lenne, de nem mindenki tartja
0: be. Akik ilyen például akár szolgálti kutyák, azoknak ez alapvető felvizsgálat. Ja, tehát azoknak be van csippeltet. Most legyen szó mondjuk ilyen drogkereső kutyákról, vakvezető kutyákról, mozgás segítő kutyákról, terápiás kutyákról, ezeknek alapfeltétel csip nélkül nem is szolgálhatnak konkrétan, mert bármikor
1: bármi történik,
0: azonnal le tudják olvasni a csippet. Tehát, hogy ez csak így működhet. De egyébként hivatalosan minden kutyát és mindenkit köteleznek rá. Ha neked van egy kutyád és tudják, akkor fogod kapni a papírt, hogy csippeltess be. Ha nem teszed, akkor még meg is büntetnek.
1: Hála jó Istennek!
0: Úgyhogy ennyit erről. Legalábbis én most így tudom, hogy így szól a szabály. Macskákra ez amúgy nem igaz, sajnos.
1: Hát pedig macskák hamarabb eltűnnek.
0: Nem csak azért, hanem valahogy nem tudom, hogy macskákra miért nem igaz. De nem tudom. De
1: hát ugye nekem kétszer lépett meg a macska, egyszer megtaláltak a pincébe, egy nagyon pici résbe bebújt a hülyéje, mert rosszul zárodott az ajtónk, és szerintem Zsömle lányjal megbeszélték, hogy a macska most meglép, Zsömle meg nem szólt. Úgyhogy kétszer lépett meg, egyszer meg nem is tudom már, hogy szökött meg, de hál' Istennek a pincéig tud menni, de mondtad neked, hogy bolond vagy. Hát,
0: de miért nem kérted meg a kutyát, hogy keresse meg a macskát?
1: Hát szóltunk neki, de nagyon nem volt rá hajlandó. Azt mondta, végre lelépett. Végre, de jó, már csak én vagyok király, de azért szerették egymást. De sajnos
0: hát, ha így gondolkodott, akkor nagyon szeretették.

0: Ja, hát én szerettem, minél távolabb, annál jobb, nem?
1: Ja, szerették
0: egymást, de nem szólt. Mondom, zsömlelány, hol van Mirike? Át, azt nézettem, ezt hülye, hát én mondjam, meg keresd meg. Meg lehet.
1: Na jó, írjátok meg ti is nyugodtan a Hallgatói Messenger csoportunkba a hozzászólásaitokat, most pedig zenélünk picit, aztán jövünk vissza.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépéssel közel hozzád lépésre, és egy furcsa bűnügyjel megyünk tovább. Képzeljétek el, hogy betöréshez riasztották a rendőröket, de a betörők medvebocsok voltak. Vannak betörések, ahol a rendőrök sem számítanak arra, kit találnak bent. Egy lakás tulajdonos betörés jelentett, miután furcsa zajokat hallott az otthonából. A kiérkező rendőrök két medvebocsot találtak, akik alaposan felforgatták a házat. Írja Jupi. A bocsok nyitott ajtón vagy ablakon keresztül jutottak be az épületbe. Élelmet kerestek, miközben több helyiséget is feldúltak. A vadőrök végül sérülés nélkül kiterelték őket, majd visszaengedték a természetbe. A tulajdonos szerint ekkora felfordulást még emberi betörők se hagytak volna maguk után. Mi lenne az első reakciótok, ha otthon nem betörővel, hanem két medvével találnátok szembe magatokat? Hát valószínűleg, hogy betolnék erre. Nekem mindig az a vicc jut eszembe, hogy nem tudom, hogy ismeritek azt, hogy a székely ember szalad a medve elől, beruhan a kocsmába. Azt mondja, hogy hát képzeld, egy medve kergetett, de sikerült elfutnom előle. Erre a másik. Hát, hagyjad már. Hát engem, én megláttam volna, én biztos, hogy összecsináltam volna magam. Hát azért sikerült elmenekülnöm előle. Mert elcsúszott. Jó. Nagyon rossz vicc mesélő vagyok, úgyhogy engedjétek el ezt. De...
2: Nem, mert azért 100-ból mondjuk 90-et azért jól elmesélsz.
3: De... ugye, hogy a viccben is mennyi poén, vagy mennyi van, de...
1: Na én is összecsinálnám magam, hogyha két medivet találnám. Egyet
3: megkérdezem, hogy sziasztok, srácok, mit szeretnétek?
2: Hát várja, ha a pici medvék, ha medvebocsók, akkor azért annyira azok, ha távol maradsz tőlük, és kihívod a vadőröket, az még úgy oké, de a anyuka is ott van.
1: Jó, de itt nincs erről szó, azért egy nagy medve nehezebben fér be a lakásba.
2: Hát rengetlenkedtek játszótérnek, tekintették a lakást, milyen jó, hol megyünk játszani, jó, meg éhesek is vagyunk, hát meg éheztünk, hogy nézzünk valami kaját.
1: Jó, Maci Laci újra támadni.
2: Ah, de azt szerettem, jó volt a Maci Laci.
3: Abba ugye az zajlik le.
1: Ándan ellopkodta a kosarakat. Uzonás kosarakat.
3: Igen. A dőr meg.
1: Na, én nem mondom vagyok, hogy ismét egy picit zenélünk, aztán hamarosan vissza egy újabb érdekességgel.

0: ahol a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod. Ez mindig a lépés délután.
1: Bizony, egy lépéssel közelebb hozzád, folytatásban pedig már is 81 évesen teljesítette első hegyi ultratúráját. Miért ultratúra, az mindjárt kiderül. Sokan azt mondják, hogy egy bizonyos kor után már nem érdemes új célokat kitűzni. Ez a történet ennek az ellenkezőjét bizonyítja. Egy 81 éves férfi hosszú felkészülés után sikeresen teljesítette egy több mint 40 kilométeres hegyi túrát. A célba érkezéskor a családja és a többi résztvevő állva tapsolta meg. A férfi néhány éve kezdett rendszeresen gyalogolni egészsége megőrzése érdekében. Idővel egyre nagyobb célokat tűzött ki maga elé, végül benevezett élet első ultratúrájára. A szervezők szerint végig mosolyogva haladt, és minden ellenőrző pontot időben teljesített. Története sokat inspirálta arra, hogy életkortól függetlenül merjenek új kihívásokba belevágni, írja People. Mi az a dolog, amit ti még idősebb korban is szeretnétek egyszer kipróbálni? Jó, Sanyi, meg Karina gondolkodik.
2: Milyen ultra maratont, vagy ilyen viszem?
1: Idősebb korban én az a helyzet, hogy nem tudom.
3: Én mondjuk a pici tandem kerékpár, én nagyon szeretem kerékpározni. És hogyha egyszer az életben, még egyszer az életben, inkább így mondanám, mondjuk még 20 év múlva is valaki egyszer eljönne velem tandemezni, mondjuk egy hosszú távra, azt úgy bevállalnám, mert azt nagyon szerettem.
1: Na, ez egy jó
3: úszni
1: jó
3: is szeretek, de azt úszom most is néha, amikor van épp úszom, tengerem vagy Balatonom.
1: Úszom a boldogságban, az adósságban, igen.
3: Abban nem, adósságban soha nem úszom, mert engem még jól neveltek édesszüget.
1: Ezért mondom, úszol a boldogságban, meg az adósságban, így szokták mondani azt, hogy mibe az ősdel, válogasd ki.
3: Ja, értem, hogy a katyva az valaki, mert húzok egy szertét, jó. De itt talán abban úszni annyira, futni nem szeretek, még a busz után se, ugrani nem. Szerintem a biciklizés, igen, egy jó kis tandem túra. Az bevállalnám 100 évesen is.
1: Sanyi?
2: Valami lazább sportot mondjuk. Mi ez nem nagyon kell, csak
3: mi, fotelból
2: üldögélni és haladni, mondjuk télen lovas szánazni.
3: Ó, Sanyi, azt hittem, hogy a fotelból céllövődéset...
2: Nem, de a lovasszán... Nagyon jó, amikor megy a lovasszán... Te
1: célba pisélni a kacsába!
2: Ura, csilingel az!
3: Azt látod, kipróbálhatod 90 évesen célba pisélni a kacsába!
1: Nem, csak hogy ezt a fotelt emlegeted, és ez ugrott be, ez a kép, hogy Sanyi ül egy fotelba!
3: Na jó, oké, tessék!
2: Az a fotel beleült a szobabét.
3: Ez a szobabécése rossz, pert 90 évesen már önülsz, ha igen.
2: De tényleg lovasszánozik egyetlen, ül meg be az annyira buli, hogy nagy hó van, és akkor mennek a lovak, csilingel a lovasszán.
1: Hát ha raknak rá csengetyűt.
3: Van rajta, azonban van.
1: Jó.
3: De neked ez a vágyad, Sanyi?
2: Igen, az tök jó lenne.
3: Hát figyelj, mondjuk Szlovákia, mondjuk
1: Románia
3: környékén, Erdély, ott van hó, meg van lovasszán.
1: Sőt, vannak ilyen hirdetések, hogy menjen nyaralni egy, és akkor, hogyha hó van, akkor lovasszánnal, ha nem, akkor lovasszekére visznek.
3: Telelni, igen.
1: Igen.
3: Robi, telelünk télen, hóban, szánnal, lóval.
2: Nem síelni mennék, hanem csak lovasszán.
1: Jó, hát simán, jó az.
2: Nekem
1: igazából, hogy mit csinálnék, meg nem tudom. De nem tudok válaszolni, lehet, hogy baj, de alapvetően
3: nem baj,
1: szeretek.
3: Hát
1: nem, alapvetően szeretek. Én azt szeretném, hogy időskoromban is.
2: Vakralizni.
1: Nem. Én azt szeretném meg én, hogy időskoromban is ugyanúgy kutyagoljak, mint most. Ha ezt megteszem, 80 évesen is, adjuk, ha megérem, vagy 70 évesen is, ahogy most közze 39 évesen megcsinálom, akkor azt mondom, hogy ez teljesen.
3: De sok időd van neked még, Robikám.
2: Vezető kutyával is húzhathat, ez itt lovasztan, csak akkor így már
1: ja, nem persze, a irányítod, mert szegély,
2: nem látod elől az utat, és akkor... áll a hóbuckálna, vagy megáll egy olyan résznél a vizében.
1: Ja, és egyébként a vakvezető kutyára is van ilyen kolomb vagy csengő, és akkor rárakjuk, és ugyanúgy fog neked csilingelni, mi?
2: Ja,
1: Nem, én a kutya, jó kezdetű kutyát nem húzatnám.
3: Lovas kutya.
2: Látod, nem én menjünk.
1: Egyébként nekem nincsenek ilyen nagy vágyaim, tehát... hogy mondjam, vannak vágyaim, de azok elképzelhetők és teljesíthetők, és ezt remélem csak öregkoromra fogom megélni. De az más.
3: Reméljük.
1: De aztán ki tudja, hát soha nem lehet tudni. Viszont most megyünk zenélünk picit, aztán jövünk vissza.

0: Selection. Ez még mindig a lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk is tovább egy újabb érdekességgel. Méghozzá egy elveszett plüssmackót keresett az internet. Néhány óra alatt meglett. Néha a közösségi média nem csak szórakoztat, hanem valóban segít is. Egy család a közösségi médiában kért segítséget, miután a kisfiúk kedvenc plüssmackója eltűnt egy kirándulás során. A bejegyzést ezrek osztották meg, és még aznap megtalálták a játékot, írja a UPOD News. A plüss egy padon maradt egy parkban, ahol egy járókelő megtalálta. Miután meglátta az interneten terjedő felhívást, felvette a kapcsolatot a családdal. A kisfiú meghatódva ölelte magához a visszakapott játékot, a történet pedig sokaknak bizonyította, hogy az internet néha valóban összehozza az embereket. Nektek volt olyan tárgyatok gyerekkorotokban, aminek az elvesztése igazi tragédia lett volna? De elárulok nektek valamit. Lehettem olyan, hát nem tudom, 5-6 éves. És voltunk nyaralni, nem is tudom, a hegyekbe, Mátraházán, Lirafüreden, így kirándultunk a családdal. És kaptam gyerekként, nem tudom, hogy emlékeztet, volt ugye a bogárhátú Volkswagen, ez a hölgy.
2: Igen, nagyon szeretem.
1: Kaptam egy ilyen felhúzhatós, hogy feltekerted, és akkor ment magától.
2: Igen. És nekem lenkerekes volt, de igen, megvan.
1: A lényeg az, hogy mi az, napfénytetős kocsink volt, és hát nyár volt, meleg volt, itt volt a napfénytető. Hát Rubika mit csinált? Menet közben felágaskodott, és a nagy fénytetőn keresztül kirepült a kis autó. Félre kellett állni, és meg lett, képzeljétek el. Édesapám visszament érte, és megtalálta. Történt egy kis baj velem, utána nem ment csak jobbra-balra, egyenesen nem akart.
2: Hát csodálkozott, kirepült egy autóból. Szabad esésbe a járdán.
3: Azért azt komoly, igen.
1: Sose felejtem el ezt a jelenetet. Utána is meglett a kis autó, édesapám visszahozta a bőjt, és mentünk tovább. Többet nem is vittem az ablak meg a napfénytető közelébe semmilyen ilyen játékot. Lehettem akkor, mondom, ilyen 4-5 éves, nem tudom, hány éves.
2: Elfújta a szél, a dalom.
1: Hát a játékom, de meglett. Igen, meglett. Végül aztán nagy volt az öröm, amikor visszakaptam. Bár egy kicsit csalódott voltam, akkor még nem értettem, hogy jó, de hát, hogy ezt mély sérült meg, de elmagyarázták, szüleim is aranyosak voltak, és mondták, hogy nem kell aggódnom ezen, vagy semmi baj nincsen. Csak olyan, hogy ez valahogy megmaradt, hogy kirepült a kis autó.
2: De amúgy egy babám volt, aminek már szerintem se keze, se lába. De
1: mégis felment a padlásra, azt tudod, micsoda?
2: Nem, ujjai nem voltak, mert pedikülöztem a babát. Szerintem ez rémlik, és azt hagytam el, de nagyon sokáig kerestük, azt tudom, tehát én nagyon szerettem azt a babát. Még a kukásokat is megkérdeztük, hogy nem-e találták-e meg valahol, és nem adottak ki valaki a szemétbe, de igazából nem lett meg az a baba.
1: Hát akkor neked nem volt akkor a szerencséd, mint nekem.
2: Nem, nekem a babával nem volt szerencsém, de tudom, hogy egy ilyen szőkésbarna, kószoshajú, kékszemű, de ilyen kis, mint egy alkarnyi.
1: Karina, ez nem utalt akkor már valamire?
2: Nem, én nekem nem kékszemem van, hanem zöld.
1: Nem azért. Másra gondoltam, de
2: más nem hagytam el, tehát én nagyon
1: nem. Jó, majd adásunk kívül ezt megbeszéljük, ez nem rádió kompatibilis, amire én gondolok.
2: Ma nem értettem a konklúzióidat.
1: Nem baj, majd elmondom, mert ezt inkább...
2: Köszönöm szépen, ne felejtsd
1: el. Adáson kívül nem felejtem el. Sanyi, te vesztettél el valami gyerekkorodban, ami fontos volt?
3: Nem kötődtem annyira ilyen...
2: Sanyi!
3: Valahogy...
1: Amúgy én se nagyon, hát az az érdekes, hogy ez...
3: Úgy meséltem, hogy volt, de az még lehet, hogy nem is lett kidobva, vagy én gőzöm nincs, hogy hol van az a kis felhúzhatós matkó, ami...
1: Igen, amit meséltél,
3: Ról meséltem már, Hát az ilyen kis autók, azok így jöttek, mentek, voltak, műanyagok, ilyenek, olyanok, még egyszer volt egy ilyen létrás tűzoltókocsim is.
2: Ha, nekem nem, még a mai napig megvan a létrás tűzoltókocsim, meg az is van. Összes kis autóm.
1: Igen, volt ilyen.
2: Na, nekem van, megvan. Vannak
3: ilyenek.
1: Ja.
3: Annak jó kis hangja volt, tehát ilyen.
1: Ja. Na tessék. Viszont szorít az idő, és még egy hírt én szeretnék megosztani a hallgatókkal. Képzeljétek el, hogy 15 halrudat evett meg egy perc alatt. Új Guinness rekord született. Nem semmi. Vannak rekordok, amelyekhez komoly sportteljesítmény kell, és vannak, amelyekhez egyszerűen jó étvágy. Egy brit férfi egy perc alatt 15 halrudat evett meg, ezzel új Guinness világrekordot állított fel. A rekord kísérletet hivatalosan is hitelesítették. A rekord, erre mondjuk kíváncsi vagyok, hogy hogy, de mindjárt várjatok. A rekorder elmondta, hogy gyermekei kedvenc étele adta az ötletet a próbálkozáshoz. Közönség végig biztatta, miközben másodpercről másodpercre fogyott a tányér tartalma. A Guinness illetékesei minden szabályt ellenőriztek, végül hivatalosan is elfogadták az eredményt. A különleges teljesítmény rövid idő alatt bejárta a világsajtót. Ha bármilyen hétköznapi dologban lehetne Guinness rekordot dönteni, ti miben próbálnátok meg?
2: Erről már beszéltünk, de na, annyit, én nem ugrom, nem kúszom, nem merülök.
3: Nem, tehát nem vagyok olyan gyors, vagy nem akarok sem megfulladni, se leterhelni a gyomrom, hogy evési versenyekben. Nem.
1: Mondom, én kutyasétáltatás világrekordot döntenék, hogy
3: hát, na,
1: minél tovább sétáltatom, a legtovább kutyát sétáltató ember, mondjuk a kutyának is bírnia kell, ott nem csak...
2: Hát, látod. De én távnézésben lennék rekordár.
3: Hát nézi?
1: Az igen.
3: Az neked jól menne, persze.
2: Ugye, nekem tök jó. Olyan távolra látok.
3: Vagy egy szerzel egy, vagy veszel egy kukkert, de inkább csak kölcsönzöl, mert minek.
2: Van, párcsövem is van. Ne, tehát én a holdig is
1: elláthatni. A holdot én is látom, vagy elvileg látnám.
2: Na, én is azt mondom, hogy elláthatnék.
1: De ha, hát akarnék, így jártunk. De nem akarnék. Így jártunk. Viszont én amondó vagyok, hogy búcsúzunk, hisz egy perc múlva jönnek a 4 órás hírek, aztán pedig öbb-nöbb zenékkel is műsorokkal várunk titeket, legyetek jók, vigyázzatok magatokra az elmúlt szűk 120 percben. Karinácsait és jó magam Robit hallottátok. Holnap délelőtt 10-től jövünk. Sziasztok!
2: Hello! Sziasztok!

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Ismét fokozott takarékosságra szólítja fel a lakosságot a Dunamenti regionális vízmű. Elárverezik a Salgó Hotelt, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az érkező újabb hőhullám és a csapadékhiány miatt ismét fokozott takarékosságra szólítja fel a lakosságot a Dunamenti regionális vízmű. A szolgáltató tájékoztatása szerint a Duna alacsony vízállása miatt az ivóvíztermelő kapacitás is lecsökkent. Egy hirtelen megnövekedő felhasználás vagy egy műszaki hiba könnyen nyomás esést és hiányt okozhat. A vízellátási zavarok megelőzése érdekében a társaság a hálózati víz felelős és tudatos használatát várja a lakóktól. Arra kérik az embereket, hogy teljesen függesszék fel a nem létfontosságú tevékenységeket, kerüljék a kerti medencék feltöltését, valamint az autómosást a csapvízzel. A növények öntözésére használt vízmennyiséget és a művelet gyakoriságát is csökkenteni kell. Emellett szigorúan mellőzni kell az utak, járrák és udvarok locsolását, pormentesítését. A szakemberek figyelmeztetnek, ha a lakossági igény nem csökken, kénytelenek lesznek vízkorlátozást elrendelni. A Velencei tó 5 vizsgált településén, Gárdonyban, Kápolnásnyéken, Pákozdon, Sukorón és Velencén csak nem 7%-kal csökkent az eladó lakó ingatlanok iránti kereslet az előző év azonos időszakához képest. A nyaralók iránti érdeklődés több mint 26%-kal esett vissza, miközben a családi házak piaca lényegében változatlan maradt, közölte az ingatlan.com. A portál vizsgálata szerint a tó vízszintjével és ökológiai állapotával összefüggő bizonytalanság egyelőre nem okozott általános áresést a környék ingatlan piacán. A vevői igények szerkezete azonban jelentősen megváltozott. A térség egyre kevésbé nyaraló övezetként, sokkal inkább Budapest és Székesfehérvár agglomerációs zónáinak találkozási pontjaként működik. Elárverezik a Salgó Hotelt, vagyis Salgótarján turizmusa gyakorlatilag meghalt, és a térség vendéglátóipara is mély repülésben van a Salgó TV nevű Facebook oldal bejegyzése szerint. A közösségi oldalon az olvasható, egy nagyobb lakás kikiáltási áráért árverezi el a Nemzeti Adó és Vámhivatal a 37 szobás ingatlant. Értesülésük szerint az erdei szálloda tulajdonosa jelentős adótartozást halmozott fel, ezért kényszerült a hatóság a kényszeri értékesítésre. A Salgó TV megjegyzi, szerintük az ügy hűen jelképezi a környék turisztikai leépülését és a kihasználatlanul maradt lehetőségeket. Egy kínai cég jelentős előrelépést tett egy olyan agyi chip megalkotása felé, amely részben képes lehet visszaadni az embereknek a mozgás szabadságát, írja a hvg.hu. A világ első kereskedelmi implantátuma egy olyan ember agyába került, aki 10 éve cselekvésképtelen egy gerincsérülés következtében. A szerkezet egy pénzérméhez hasonlít 8 elektródával. Egy sebészeti beavatkozással az agy szenzoros kérgének felületére helyezik be, ahol rögzíti az idegsejtek között áthaladó elektromos impulzusokat, miközben a beteg elképzeli a kéz használatát. Ezeket az adatokat azután egy számítógépnek továbbítja, amely motoros jelekké alakítja át, amelyeket a páciens által viselt robotkesztyű hajt végre. Fokozódik a meleg, visszatér a kánikula. Csütörtökön túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 12-21 fokról délutánra általában 32-37 fok közé melegszik a levegő. Pénteken és a hétvégén már nagyon meleg lesz, 38-40 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A 13 éve változatlan díjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot Budapesten. Új, modern egyetemi kórház épül be Sztercebányán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tavaly év végén 41.852 vendéglátóhely működött Magyarországon, ami jelentős 18%-os visszaesés a 2019. évi több mint 51.000 egységhez képest, írja az MTI egy friss jelentés alapján. Részletezték, a járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett, ami különösen a kereskedelmi egységeket érintette. Ezen belül az italüzletek, kávézók, valamint a zenés, táncos szórakozóhelyek száma 6 év alatt 35%-kal esett vissza. Az éttermek, büfék és gyorséttermek száma 16%-kal, míg a cukrászdáké 8%-kal zsugorodott. Hozzátették, a szektor 2025-ben átalakulási szakaszban volt az adatok alapján. Az üzletek számának csökkenése nem ciklikus jelenség, hanem mélyebb szerkezeti változásokat eredményezett. A piaci koncentráció erősödött, és a nem profitábilisan működő szereplők kiszorultak. A 13 éve változatlan díjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot Budapesten, hívta fel a figyelmet a főpolgármester bejegyzésében. Karácsony Gergely azt írta, a tegnap reggeli rekord alacsony Duna vízállás kapcsán, hogy a tarifák rendezésén túl minden fejlesztés során a víz megtartó képességet kell erősíteni. Kiemelte, a főváros ellátása stabil, de hogy ez így is maradjon, ki kell lépni az eddigi rutinokból. Budapest biztonságos szolgáltatása érdekében azért azt kérik a kormánytól, hogy a területért felelős önkormányzat határozhassa meg az árakat. A városvezető úgy véli, meg lehet beszélni a budapestiekkel, hogy a 13 éve változatlan összegekből nem lehet felújítani a csőhálózatot. Viszont lehet sokkal igazságosabb rezsipolitikát csinálni, mint például ingyen adni valamennyi vizet mindenkinek, de külön díjat felszámolni az úszómedencék után. Új, modern egyetemi kórház épül be Sztercebányán, amely a tervek szerint egész Közép-Szlovákia betegellátásában meghatározó szerepet tölt majd be, írja a felvidék.ma hírportál. A komplexumban 771 legmagasabb standard szerint kialakított betegágy áll majd rendelkezésre, minden kórteremhez a saját fürdőszobával. Az intézményben 20 műtő lesz, amelyekben több robotsebészeti beavatkozás is elvégezhető. Az új létesítmény teljes beruházási költsége várhatóan 550-600 millió euró között alakul. Ebből 350 millió eurót Szlovákia helyreállítási és építési tervéből hagytak jóvá, míg a belső berendezések és a technológia fejlesztésének finanszírozását az állami költségvetésből biztosítják. A francia államfő Bordeaux-ban tett látogatásán arra kérte a helyieket, hogy maradjanak egységesek a térségben 6 napja pusztító erdőtüzek ellen folytatott küzdelemben. Már 42 ezer hektárnyi erdő elpusztult az ország délnyugati részén. Emmanuel Macron azt mondta, a következő hetek nehezek lesznek és kitartásra van szükség. A kormányzat felkészületlenségét bíráló ellenzéknek úgy reagált, a csata közben nem tartanak tapasztalatcserét. Fokozódik a meleg, visszatér a kánikula. Csütörtökön túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 22-21 fokról délutánra általában 32-37 fok közé melegszik a levegő. Pénteken és a hétvégén már nagyon meleg lesz, 38-40 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

0: frissen, neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A 13 éve változatlan díjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot Budapesten. Új, modern egyetemi kórház épül Besztercebányán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tavaly év végén 41.852 vendéglátóhely működött Magyarországon, ami jelentős 18%-os visszaesés a 2019. évi több mint 51.000 egységhez képest, írja az MTI egy friss jelentés alapján. Részletezték, a járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett, ami különösen a kereskedelmi egységeket érintette. Ezen belül az italüzletek, kávézók, valamint a zenés táncos szórakozóhelyek száma 6 év alatt 35%-kal esett vissza. Az éttermek, büfék és gyorséttermek száma 16%-kal, míg a cukrászdáké 8%-kal zsugorodott. Hozzátették, a szektor 2025-ben átalakulási szakaszban volt az adatok alapján. Az üzletek számának csökkenése nem ciklikus jelenség, hanem mélyebb szerkezeti változásokat eredményezett. A piaci koncentráció erősödött, és a nem profitábilisan működő szereplők kiszorultak. A 13 éve változatlan díjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot Budapesten, hívta fel a figyelmet a főpolgármester bejegyzésében. Karácsony Gergely azt írta, a tegnap reggeli rekord alacsony Duna vízállás kapcsán, hogy a tarifák rendezésén túl minden fejlesztés során a víz megtartó képességet kell erősíteni. Kiemelte, a főváros ellátása stabil, de hogy ez így is maradjon, ki kell lépni az eddigi rutinokból. Budapest biztonságos szolgáltatása érdekében azért azt kérik a kormánytól, hogy a területért felelős önkormányzat határozhassa meg az árakat. A városvezető úgy véli, meg lehet beszélni a budapestiekkel, hogy a 13 éve változatlan összegekből nem lehet felújítani a csőhálózatot. Viszont lehet sokkal igazságosabb rezsipolitikát csinálni, mint például ingyen adni valamennyi vizet mindenkinek, de külön díjat felszámolni az úszómedencék után. Új, modern egyetemi kórház épül Besztercebányán, amely a tervek szerint egész Közép-Szlovákia betegellátásában meghatározó szerepet tölt majd be, írja a felvidék.ma hírportál. A komplexumban 771 legmagasabb standard szerint kialakított betegágy áll majd rendelkezésre, minden kórteremhez saját fürdőszobával. Az intézményben 20 műtő lesz, amelyekben több robotsebészeti beavatkozás is elvégezhető. Az új létesítmény teljes beruházási költsége várhatóan 550-600 millió euró között alakul. Ebből 350 millió eurót Szlovákia helyreállítási és építési tervéből hagytak jóvá, míg a belső berendezések és a technológia fejlesztésének finanszírozását az állami költségvetésből biztosítják. A francia államfő Bordeaux-ban tett látogatásán arra kérte a helyieket, hogy maradjanak egységesek a térségben 6 napja pusztító erdőtüzek ellen folytatott küzdelemben. Már 42 ezer hektárnyi erdő elpusztult az ország délnyugati részén. Emmanuel Macron azt mondta, a következő hetek nehezek lesznek és kitartásra van szükség. A kormányzat felkészületlenségét bíráló ellenzéknek úgy reagált, a csata közben nem tartanak tapasztalatcserét. Fokozódik a meleg, visszatér a kánikula. Csütörtökön túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 12-21 fokról délutánra általában 32-37 fok közé melegszik a levegő. Pénteken és a hétvégén már nagyon meleg lesz, 38-40 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

0: dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet.
1: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Luke.
1: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
2: Ez jó. Köszi.
3: Lépésre közelebb

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Hey!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A 13 éve változatlan díjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot Budapesten. Új, modern egyetemi kórház épül be Sztercebányán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tavaly év végén 41.852 vendéglátóhely működött Magyarországon, ami jelentős 18%-os visszaesés a 2019. évi több mint 51.000 egységhez képest, írja az MTI egy friss jelentés alapján. Részletezték, a járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett, ami különösen a kereskedelmi egységeket érintette. Ezen belül az italüzletek, kávézók, valamint a zenés táncos szórakozóhelyek száma 6 év alatt 35%-kal esett vissza. Az éttermek, büfék és gyorséttermek száma 16%-kal, míg a cukrászdáké 8%-kal zsugorodott. Hozzátették, a szektor 2025-ben átalakulási szakaszban volt az adatok alapján. Az üzletek számának csökkenése nem ciklikus jelenség, hanem mélyebb szerkezeti változásokat eredményezett. A piaci koncentráció erősödött, és a nem profitábilisan működő szereplők kiszorultak. A 13 éve változatlan díjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot Budapesten, hívta fel a figyelmet a főpolgármester bejegyzésében. Karácsony Gergely azt írta, a tegnap reggeli rekord alacsony Duna vízállás kapcsán, hogy a tarifák rendezésén túl minden fejlesztés során a víz megtartó képességet kell erősíteni. Kiemelte, a főváros ellátása stabil, de hogy ez így is maradjon, ki kell lépni az eddigi rutinokból. Budapest biztonságos szolgáltatása érdekében azért azt kérik a kormánytól, hogy a területért felelős önkormányzat határozhassa meg az árakat. A városvezető úgy véli, meg lehet beszélni a budapestiekkel, hogy a 13 éve változatlan összegekből nem lehet felújítani a csőhálózatot. Viszont lehet sokkal igazságosabb rezsipolitikát csinálni, mint például ingyen adni valamennyi vizet mindenkinek, de külön díjat felszámolni az úszómedencék után. Új, modern egyetemi kórház épül be Sztercebányán, amely a tervek szerint egész Közép-Szlovákia betegellátásában meghatározó szerepet tölt majd be, írja a felvidék.ma hírportál. A komplexumban 771 legmagasabb standard szerint kialakított betegágy áll majd rendelkezésre, minden kórteremhez a saját fürdőszobával. Az intézményben 20 műtő lesz, amelyekben több robotsebészeti beavatkozás is elvégezhető. Az új létesítmény teljes beruházási költsége várhatóan 550-600 millió euró között alakul. Ebből 350 millió eurót Szlovákia helyreállítási és építési tervéből hagytak jóvá, míg a belső berendezések és a technológia fejlesztésének finanszírozását az állami költségvetésből biztosítják. A francia államfő Bordeaux-ban tett látogatásán arra kérte a helyieket, hogy maradjanak egységesek a térségben 6 napja pusztító erdőtüzek ellen folytatott küzdelemben. Már 42.000 hektárnyi erdő elpusztult az ország délnyugati részén. Emmanuel Macron azt mondta, a következő hetek nehezek lesznek és kitartásra van szükség. A kormányzat felkészületlenségét bíráló ellenzéknek úgy reagált, a csata közben nem tartanak tapasztalatcserét. Okozódik a meleg, visszatér a kánikula. Csütörtökön túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 12-21 fokról délutánra általában 32-37 fok közé melegszik a levegő. Pénteken és a hétvégén már nagyon meleg lesz. 38-40 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelent kedvenc felvételei.

Hölgyeim és uraim! Isten hozta önöket a napfényes Itáliába, a szerelem és a dallamos zene hazájába. A következő egy órában összeállítást hallanak a legszebb olasz dalokból, Eszes István szerkesztőjétől.

Tredjem ripenserai. Alle cose che io darei.

Csodálatosak ezek az olasz dallamok. Mai műsoromban a legszebb olasz nyári slágerek közül válogattam ki 20 lemezt.

resterai senza di me.

volt egy kicsit álmodozni? Várom Önöket a jövő héten is a legszebb olasz dallamokkal. Búcsúzik a műsor szerkesztője, Eszes István.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Ez itt a Ráhel Klub. A mikrofon mögött Madarasi Mónika.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit, Madarasi Mónika Ilona vagyok, ez pedig itt a Ráhel Klub. Gondolkodtam azon, hogy ezt a témát előhoztam nektek, kedves rádióhallgatók. Az a helyzet, hogy több ismerősem is kérdezte, hogy mi a véleményem a halálról, a veszteségről, a gyászról, és bizony nem könnyű az ezzel kapcsolatos kérdéseket megválaszolni. Azt gondoltam, hogy talán legjobb lenne úgy megközelíteni, hogyha először néhány mondatot mondok arról, hogy én hogyan gondolkodok erről, engedelmetekkel, és utána pedig egy kis nemzetközi túrát tennénk. Mert ugye azt tudjátok, hogy a különböző országokban, a különböző népcsoportok között ugye máshogy, és megint csak máshogy élik meg a veszteséget, másfajta ruhát hordanak, míg a gyásznak a színe is más, van ahol fehér, és van ahol fekete. Tehát az sem egységes. És talán, hogyha egy kicsit körbenézünk a világon, a gyász, a veszteségek területén, hogy ki hogyan éli meg, ki hogyan dolgozza ezt fel, akkor ez nekünk magunknak is segítség lesz arra, hogy megbirkózzunk ezzel a problémával. Mert bizony ideje van a veszteségnek, és ideje van az elmúlásnak. Hogyha belegondolsz, akkor el kell, hogy fogadd, te is kedves rádióhallgató, hogy életünk során, a te életed során és az én életem során is előbb-utóbb mindannyian megtapasztaljuk a veszteséget. Veszteség alatt leggyakrabban egy szeretett személynek az elvesztését értjük, ugye? Tehát, hogyha meghal a nagypapa, a dédpapa, aztán meghalnak a szülők. És ez még mindig jobb, mint hogyha esetleg a saját gyermekeinket kellene eltemetni. Azt mondják, az a legborzasztóbb. Szóval általában veszteség alatt a szeretteinknek az elvesztését értjük. De ugye a veszteség azért sok területen lehetséges. Bármi olyannak az elvesztése ugyanis, ami értelmi, érzelmi, fizikai, anyagi, egzisztenciális szempontból fontos a számunkra, az megvisel bennünket. Tehát magyarul, hogyha elveszítjük például a munkánkat, az otthonunkat, jelentkezik egy betegség, tehát így elveszítjük az egészségünket, vagy egy barátunkkal, egy szerettünkkel történik ez, akkor ez számunkra veszteség. Ez egy elmúlási probléma, hogy hogyan éljük meg azt, hogy elmúlik valami, eltűnik az életünkből. Tehát mindez érthetően megvisel bennünket. És még egyszer hangsúlyozom, nem csak az a veszteség, hogyha mi veszítünk el valami nagyon fontosat, hanem hogyha a környezetünkben élő, tehát számunkra fontos személyt ér valamilyen súlyos csapás. Ahogy a veszteségek megjelennek az életünkben, nos hát ugye ez egy nagyon nehéz szituáció, és erre gyakran mi elutasítással reagálunk. Nagyon dühösek leszünk. Például ugye ilyeneket mondunk, hogy miért pont velem történik ez? Miért halt meg a nagymamám 70 évesen, másnak a nagymamája 90 évig él, vagy 100 évig? Én jó ember vagyok, miért pont én veszítem el a munkahelyemet? És egyéb más dolgok. Aztán próbálunk egy idő után magyarázatot találni. És a vallásos emberek, Istenben bízó emberek, azok megpróbálják ebben is Istennek az akaratát meglátni, és azt mondják, hogy hát lehet, hogy ez volt Isten akarata, lehet, hogy ebből Isten valami jót fog kihozni, ebben bízunk. Bízunk abban, hogy az igaznak, az Istenben bízónak minden javára válik, míg a legrosszabb, legfájdalmasabb szituáció is. De akkor is nagyon nehéz megélni. Aztán jellemző az, hogy ilyenkor szomorúan gondolunk a veszteség előtti időre. És még egyszer hangsúlyozom, nem csak arról lehet szó, hogy meghal a nagymama, nehogy Isten az apa, anya, nehogy Isten a gyermek, hanem ugye, hogyha elveszítjük akár a munkahelyet, vagy hogyha elveszítjük az egészségünket valamilyen betegség jelentkezése miatt. Tehát a veszteség az ugye több területen jelen lehet. És ilyenkor visszagondolunk, hogy milyen jó volt akkor, amikor még mondjuk nem volt ilyen probléma, hanem jó munkahelyen dolgoztam, és akkor el tudtunk menni nyaralni. Most meg ezen az új munkahelyen még örülöm, hogy tényleg felvesznek. Még nem is derült ki, hogy felvesznek-e. De ha felvesznek, akkor sem fogok annyit keresni, mondhatja ilyenkor az ember. Vagy jaj, meghalt a nagypapa, meghalt a nagymama, mennyire szerettem, amikor nála voltam gyermekként vagy fiatalként, mennyi bölcs tanácsot kaptam. Tehát visszagondolunk a veszteség előtti időre, és végül, hát bánatosan, de elkezdünk megbékülni a helyzettel. Mert muszáj megbékülni, muszáj elfogadni. Mert hát ideje van az elmúlásnak, és az életünkben elmúlnak, eltűnnek dolgok. És hát sajnos ideje van annak, hogy elveszítsünk személyeket, elveszítsünk dolgokat. Ahogy ezt lassan belátjuk, megértjük, ilyenkor már életünknek a középpontjából lassan kikerül a minket ért csapás. Nem állandóan ezzel foglalkozunk. És elkezdünk tovább lépni, elkezdünk gyógyulni. Lelkileg. De van, amikor fizikailag is gyógyulnunk kell, mert sokaknak a lelki problémák fizikai területen is megjelennek. Betegségeket okoznak. Tehát én azt látom azért, hogy érdemes a veszteségek idején akár egy gyász, akár egy munkahely elvesztése, otthon elvesztése, vagy egy házassági komoly probléma, esetleg házasság megszűnése miatt is, tehát bármilyen probléma, bármilyen veszteség területén mozgunk. Szóval mindig érdemes Istentől erőt és kitartást kérni a veszteség idején, mert hogy így könnyebben kibírjuk ezt a válságos, nagyon nehéz helyzetet. És érdemes imádkozni ilyenkor, mert Isten tud és akar segíteni. Most mondjunk el gyorsan együtt egy imát, és utána pedig megnézzük azt, hogy nemzetközi területen az emberek hogyan birkóznak meg a veszteséggel. Mondjuk együtt: Istenem, elfogadom az engem ért veszteséget, akár munkahelyi, akár egészségi, akár személyi területen történt, akár bármilyen más területen. Segíts nekem, hogy a gondjaim megoldódjanak. Jézus, gyere a szívembe. Átadom az életemet neked. Segíts, hogy boldog legyek. Köszönöm, hogy meghallgattál. Ámen. Ámen. Isten tud és akar segíteni, és hiszem, hogy ezt az imát is meghallgatta Isten. És most nézzük meg, hogy a világ más területein hogyan birkóznak meg az emberek a veszteséggel, például a gyásszal. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket. Ma a gyászról, az elmúlásról, és arról lesz szó, hogy ez a világ különböző területein hogyan jelenik meg. Látogassunk el először is a felhők közé, a nagyon-nagyon magas hegyek közé, oda, ahol a csomolunk ma, más néven Mount Everest, tehát a világ legmagasabb hegycsúcsa is van, vagyis Tibetbe. Tibet az égbe temetésben hisz, vagyis a madaraké az utolsó szó. Ez azt jelenti, hogy hát madarak által szétszórt a temetés, tibeti nyelven ezt jelenti, Bayak Dor, egy ősi spirituális temetkezési forma, amely során az elhunyt testét egy magas hegycsúcsra viszik, ami ugye Tibetben nem túl nehéz, hiszen úgy általában magas hegycsúcsok vannak, és a szabadon kitéve az időjárásnak és a természet erőinek lebomlik, illetve hát nem csak hogy lebomlik, hanem mivel ugye égbe temetés van, és madarak által szétszórt Bayak Dor temetés van, vagyis hát elnézést, de a dögevő állatok, főként a keselyük, a medvék, meg hát ugye a sakálok elfogyasztják a holttestet. A szertartás nem véletlen, hanem tehát nem egy megszentségtelenítése a holttestnek, ellenkezőleg nagyon nagy tisztelettel teszik ezt, mert mély vallásos jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy a test már nem a léleknek az otthona, ezért jó, hogyha visszatér a természethez. Oké? Na most, miután megnéztük, hogy a világ legmagasabb temetkezési helyein, vagyis a tibeti régióban hogyan temetik el az embereket, az úgynevezett égbe temetéssel, most menjünk el egészen máshová, menjünk el a Fülöp-szigetekre. Nos, itt a temetés a fa belsejében történik. A Fülöp-szigeteken élő egyes népcsoportok, például az Ifugao törzs, a halottakat fa törzsekbe vagy a sziklák peremére helyezi ki. A függő koporsok hagyománya szerint, ugyanis hogyha magasabban fekvő helyen van, akár egy fában, és azért nem a földön, vagy egy sziklaperemen, akkor így a megnyugvó lélek közelebb kerül a túlvilághoz, tehát segítenek neki. Tehát ez a Fülöp-szigeteken van. Aztán most menjünk el Afrikába, méghozzá egy afrikai nagy szigetre, Madagaszkárra. Madagaszkár szigete rendkívül szép, csodálatos természeti értékekkel bír, és itt az úgynevezett Famadihana van, vagyis itt az ősöket ünneplik. Ezt úgy nevezhetjük magyarul, úgy mondhatnánk, hogy a csontokat megforgatják, ami az egyik legkülönlegesebb temetkezési hagyomány a világon. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a családtagok kihozták az ősök földi maradványait a családi kriptákból, és friss vászonba csavarják őket, majd újra ráírják a nevüket, hogy az emlékük örökre fennmaradjon. Ezután van egy zenés táncos körmenet, és a családtagok a vállukon hordozzák, táncolják a sírhelyeket így körbe, meg körbejárják, és utána visszaviszik az ősöket a nyughelyükre. Tehát megtáncoltatják őket. Tulajdonképpen a rítusnak nem az a célja, hogy gyászoljanak, hanem egyfajta ünneplés, az, hogy ilyenkor megünneplik azt az életet, amit az illető elhunyt élt. Hát nem akármilyen dolog ez. Tehát ez talán az egyik legfurcsább temetkezési és gyászolási mód a világon. Ugye a mai műsorunk azzal kezdődött, hogy a veszteségnek különböző fajtái vannak. De ezek közül általában a gyászt szoktuk kiemelni, de ugyanúgy egy munkahelynek, egy barátnak, egy házasságnak, egy otthonnak az elvesztése is nyilván egy nagyon komoly veszteség. De most a gyásszal foglalkozunk. Ugye már voltunk Madagaszkáron, voltunk Tibetben, Fülöp-szigeteken, nos, nézzük meg Indiát. Indiában, hát tudjátok, hogy a hinduizmus nagyon-nagyon népszerű. És ugye van az a bizonyos szent folyó, a Ganges,
és Indiában a rituális hamvasztást gyakorolják. Eszerint ugye a Ganges folyó, mivel szent, az itt történő hamvasztás, vagy hamvaknak a szétszúrása, az gyakorlatilag sikerül, sikerül a léleknek ezáltal kilépni a földi problémákból, a földi körforgásból, mert ugye ők abban hisznek, hogy a lelkük újjászületik, és akkor lehet, hogy eredetleg egy medvébe volt, utána meg egy tigrisbe, utána egy emberbe, utána meg mondjuk egy poloskába. És hogyha beleszórják a Gangesbe, akkor ez a Varanasi hamvasztás, ennek keretében ők úgy gondolják, hogy valóban az örök földi körforgásból kilép a lélek, és akkor egy-ez egybe belekerül a nirvánába. És hát ez a nirvána nekik, ez hát a mennyországot jelképezi, tehát nekik ez a cél. És hát aki látott már ilyen szertartást, ez a Varanasi hamvasztási szertartás, azt mondják, hogy egyszerre megrázó és méltóságteljes, de igazából ez a spirituális életüknek ott Indiában az egyik legkomolyabb kifejezési módja. Tehát nagyon komoly mi vallási meggyőződésből teszik. De ugyanúgy a tibetiek is, akik ugye a halottakat felajánlják gyakorlatilag az állatoknak. Vagy ugyanígy a madagaszkáriak is, akik ugye megtáncoltatják őket. Mindjárt folytatjuk a témát, de zenéljünk egyet, aztán visszajövünk.

Köszöntelek benneteket! A veszteségekről beszélünk ma, és a veszteségeknek az egyik speciális formájáról, a gyászról. Ugye beszéltünk arról, hogy a keresztény ember úgy gondolja, hogy az igaznak minden javára válik, és bízik abban, hogy ebből is, ebből a nehéz szituációból is, amikor elveszti akár a szeretetjét, számára fontos szemét, akár egy házassági probléma van, szétmegy a családja, vagy akár a munkahelyét, otthonát, egészségét elveszíti, vagy egy nagyon komoly gyász élmény éri, meghal egy számára fontos szeretett személy, akkor egy keresztény ember ugye azt gondolja, hogy ebből valami jó jön ki, és valamilyen módon ez Isten akarata volt, mert hogy ideje van az elmúlásnak, tehát ez tény. Ez tény, hogy előbb-utóbb itt a Földön azért meghalunk. És ugye meséltem a tibeti temetésről, ahol a madarak végzik a munkát, a Fülöp-szigetekéről, ahol ugye páknak a belsejébe temetik az elhunytakat, aztán megemlítettem a Famadihánát, a madagaszkári temetést, aminek ugye az a lényege, hogy az ősöket már elnézést, de megtáncoltatják, de itt igazából az életet, a madagaszkári temetést, aminek ugye az a lényege, hogy az ősöket

tartják. Nos, menjünk tovább, most egy afrikai állomás következik újra. Madagaszkár is ugye Afrikában van, Afrika partjainál egy sziget. Ugye ott volt ez a bizonyos megtáncoltatása a halott csontoknak. Most menjünk el Gánába. Hát itt kreatív koporsókat alkalmaznak, vagyis olyan koporsókat, amelyek az emberi életnek fontos motivumait megformázzák. Tehát olyasmire gondoljatok, hogy van egy koporsó, ami úgy néz ki, mint egy repülő, vagy egy autó, vagy egy hal, vagy egy fényképezőgép. Tehát például ugye fényképezőgép abban az esetben jöhet számba, jöhet elő egy ilyen temetésnél, hogyha az illető mondjuk ezzel foglalkozott, vagy neki az egy fontos hobbija volt, hogyha nem is foglalkozás szinten űzte. Tehát a gyász itt nem csak egy búcsú az elhunytól, hanem egyfajta ünnep is. Hát itt is zene, tánc van, igazából az életet elemzik, azt az életet, amit az illető élt, és miután erről megemlékeznek, úgy gondolják, hogy ők ezzel tisztelegnek. Nos, a búcsú az mindig személyre szabottan történik, és mindig bízunk abban, hogy valamiféle vigasztalást kapunk. Ezeket azért teszik ezek a kedves emberek, akár Tibetbe, akár a Fülöp-szigeteken, vagy fákba helyezik el a holttesteket, akár Madagaszkáron, akár Gánába, akár Indiába. Számunkra ezek nagyon különösek, ezek a gyászolási szokások, de igazából arról van szó, hogy szeretnének a maguk módján a szeretett, elhunyt személynek egy jó túlvilági helyet biztosítani, úgymond, és a másik pedig az, hogy ők is szeretnék lezárni ezt az időszakot, mert szükségük van vigasztalásra. És hát tudjuk, hogy a Biblia is azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Tehát, hogyha sírsz, hogyha problémád van, akkor Isten meg tud és meg akar vigasztalni. Tehát, hogyha úgy érezzük, hogy valamit elveszítettünk, akár a munkahelyet, akár az otthont, akár valamilyen betegség miatt az egészségünket, vagy van, akivel mindez egyszerre történik, vagy egy szeretett személyt elveszít az ember, akkor hát eléggé sötét, eléggé kilátástalan tud lenni a jelen. De azért azt tudjuk, hogy Isten azt mondja a második Korintusz levélben, az első részében ennek a levélnek, hogy Isten a minden vigasztalásnak Istene, és hogy meg tud bennünket vigasztalni minden nyomorúságunkban, sőt, képzeljétek el, még arra is ad erőt, hogy mi meg tudjunk vigasztalni utána másokat. Tehát bármelyikünk lehet Istennek a segítő válasza valaki számára. Tehát érdemes ezt gyakorolni. Én tudok olyanról, hogy például volt egy lelkész, aki iszonyatosan depressziós volt fiatal korában, és igazából nem is lehetett megérteni, hogy mi a probléma, hogy miért ilyen. És a depressziója közepette, valahogy úgy kapott Istentől egy kegyelmet, egy megbékélést, és akkor utána képzeljétek el, ő segített másoknak. Tehát ő vigasztalást kapott Istentől, hogy, ahogy a Biblia mondja, hogy utána meg tudjon vigasztalni másokat azzal a vigasztalással, amivel Isten megvigasztalta őt. Tehát a tibetiek, az indiaiak, a Fülöp-szigetekiek, a madagaszkáriak, vagy ugye a gánaiak, azok mind-mind vigasztalást keresnek, és mi is vigasztalást keresünk. És nem baj az, hogyha ilyenkor akár egy baráthoz fordulunk, akár Istenhez, vagy hogyha valakinek nagyon-nagyon komolyak ezek a problémák, akkor akár érdemes egy pszichológust is felkeresni. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a Ráhel Klub. Ma a veszteségekkel foglalkozunk, és ugye arról beszéltünk, hogy veszteség sok területen érhet bennünket, akár a munkahely elvesztése, egy barát elvesztése, lakóhelyünk elvesztése, vagy egyszerűen meghal egy szerettünk, egy számunkra fontos ember. És ugye különböző veszteségi megoldások vannak ilyenkor, levezetési módok vannak, hogy a veszteségeinket hogyan oldjuk meg. Ugye a tibetiek felviszik a madaraknak ezt, ugye égbe temetnek, ők ezt úgy fogalmazzák meg. A madagaszkári emberek azok megtáncoltatják időről időre a halottaik csontjait. A gánaiak ugye különleges kreatív koporsókat gyártanak. A Fülöp-szigetekiek azok fába temetkeznek, vagy sziklaszirtre. És hát ugye India az pedig ugye a maga specialitásával előáll ilyen területen is, ők ugye a szent folyójukhoz, a Gangeshez fordulnak, és abba szórják szét a szeretteik hamvait, mert úgy gondolják, hogy ez számukra biztosítja a földi élet körforgásából való kilépést, és így a szeretetjük számukra fontos kedves személy egy az egybe a nirvánába kerül. És hát az a helyzet, hogy nem mindegy, hogy kit, hogy égetnek el. Tehát csak mondom, hogy például a szegényeket másként égetik el ott is, meg a kaszton kívülieket, mint a gazdagokat, csak mégis azért tudjátok. Egy gazdag halott elégetéséhez sok fát használnak, míg a szegényeket már elnézést, de elektromos égetőben hasztják el. Például a fiatal lányokat piros lepellel takarják le, fehérre a férfiakat, és aranyszínűvel az idősebb nőket. Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy melyik életkori csoportot miért pont azzal a színnel. Erre nem bírtam rájönni, de ezek a színek azok biztosak. És hát a testet teljesen befedik virággal, és a hordágyat és virágokkal díszítik. Majd a folyó mellett, tehát ugye a Ganges folyóról beszélünk, amellett csinálnak egy halotti mágiát, és mindig ügyelnek arra, hogy a halott az lábbal délre forduljon, mert azt tartják úgy tartják, hogy ez a halottaknak az iránya, és hogy úgymond abba az irányba sétálhasson el. Tehát ezt így csinálják. És hát az a helyzet, hogy ez sokszor turista szenzáció is, mert egy nyugati embernek ez maga ez az eljárásmód nagyon különleges. Aztán van egy különleges sziget is, ez a Bali. A Bali ugye az a sziget, ahol vannak úgymond élő istenek. Bizonyos embereket úgy gondolják, hogy különleges módon használnak az istenek, és ő maga is élő istenné vált. Például lányok vannak, ilyenek, akiket már elnézést, de a menstruációig kupikik, tehát az első vérzés beköszöntéi szabályszerűen némelyeket istenként imádnak, és komoly ajándékokat kapnak. Utána az anyjuk közli, hogy a gyermek immár nő lett, hogyha értetek, mire gondolok, tehát magyarul már menstruált, és akkor megszűnik ez az élőisteni státusz. Viszont ezeket a lányokat gyakran utána nagyon nehezen veszik elfeleségül, mert úgy gondolják, hogy az isteneknek a jegyesét, vagy nem is tudom, tehát istenek feleségét nem illik feleségül venni. Na hát ez csak egy érdekesség volt, de tehát Balin még van jó néhány egyéb dolog. Ők ugye úgy tartják, hogy a halál nem a végállomás, hanem egy új életszakasz kezdete. Éppen ezért nem szabad a temetésen szomorúnak lenni. A temetés számukra egy többnapos rituálé, amiben nem csak a család, de gyakran egy egész falu közösség részt vesz, tehát akik ismerték az elhunytat. És a halottat pedig papírból, szövetből, bambuszból épített emelvényen kiállítják, és oda szállítják az úgynevezett haláltemplomához, és a testet pedig elhamvasztják, és visszaadják az ötelemnek, a földnek, a víznek, a levegőnek, a tűznek és az ételnek. És hitük szerint így a lélek az megszabadul, mert különben, hogyha nem így csinálnák, nem ilyen komoly ünnepséggel, akkor zaklatná a rokonságot. Tehát hazajárna, mint némely filmekben, hogy hazajár a rokon, vagy ismerős, és akkor zaklatja az élőket. Tehát ez Bali szigetén szokás. Most foglalkozunk egy kicsit Mexikóval is. Tudjuk, hogy Mexikó
sok mindenben különleges. Mexikóban nagyon komolyan veszik a halált, felvonulásokon is megemlékeznek erről, és már 3000 évvel ezelőtt is Mexikóban megőrizték a halottaknak a koponyáját, és úgy vallották, hogy ez az életnek és az újjászületésnek egyfajta szimbóluma. És a halottak napján virágot és élelmet ajánlanak fel a síroknál, külön, ahogy az előbb mondtam, komoly felvonulások vannak, és énekelnek, meg imádkoznak, és hát tudjátok, hogy nálunk is a halottak napján azért sok virágot visznek ki az emberek, viszünk ki a síokhoz, de hát azért nem ilyen módon, mint ahogy ez Mexikóban történik. Most zenéljünk egyet, aztán nézzük meg, hogy Indonéziában milyen különlegességek vannak ezen a területen.

Szeretettel köszöntelek benneteket a Ráhel Klubban. Ebben az órában ma a veszteségekkel foglalkozunk, és azzal, hogy milyen különleges, számunkra nagyon megdöbbentő temetkezési módok, gyászolási módok vannak a világnak sok területén. Például Indonéziában, az egyes szigeteken úgy tartják, hogy az eltávozott addig otthon marad, amíg a temetést meg nem szervezték. És hát az a helyzet, hogy tényleg senkit nem akarok kiakasztani, de nem csak hogy úgy gondolják, hanem igazából e szerint élnek. Tehát azt képzeljétek el, hogy mondjuk meghal a dédmama, vagy a dédpapa, és akkor tudják, hogy 4 nap múlva lesz mondjuk a temetés. És az elhunyt ilyenkor ugye a családja körében marad, asztalhoz ültetik, ételt tesznek a halott elé, és igazából úgy tekintenek rá, mint egy élő emberre. Mert azt mondják, hogy még a lelke is benne van. Tehát ez a szokás Indonéziában. Hát az ausztrál szigetcsoportokon, ott Balinész környékén jellemző, hogy a holttestet ruhába csavarják, majd egyszerűen a falombjai közé rejtik, sőt olyan is van, hogy használt hordóba rakják a elhunytakat, és a tárolókat a fa tetejére elősítik. Tehát azért használt hordóba belerakni az elhunyt dédmamát, dédpapát, szóval azért az nagyon kemény dolog, de ők úgy gondolják, hogy ez így jó, ez így megfelelő, és ne felejtsük el, hogy a Fülöp-szigeteken is ugye valamikor fáknak a belsejébe teszik az elhunytakat. Gánában pedig, hát arról már beszéltünk, hogy ugye milyen az elhunyt életét megelevenítő kreatív koporsókat gyártanak. Ugye van, amikor fényképezőgép, de ami engem nagyon megdöbbentett, hogy ilyet is hallottam, hogy például aki a cigarettázásba, cigizésbe halt bele, volt úgy, hogy egy cigaretta doboz jellegű koporsót csináltak neki. Tehát azért ennek van egy komoly üzenete. És hát tudomásul kell vennünk, hogy a világ lakosságának jelentős része iszlám vallású. Az iszlám vallású temetéseken ugye nem használnak koporsót egyáltalán, és nem is hamvasztanak, és a testet nem is konzerválják, hanem egyszerűen vízzel lemossák, majd egy fehér vászon lepedőbe tekerik, és arccal Mekka felé fordítják. Tudjátok, Mekka az iszlámnak a szent helye, és a szertartás után néhány férfi eltemeti így az iszlám hitű halottat. Hát ugye, ha az iszlámról beszéltünk, akkor azért mi is a zsidó temetésekről is beszéljünk egy kicsit. A zsidó hit hívei pedig úgy tartják, hogy halálában minden ember egyenlő. Ugye úgy is mondják, hogy a halál a nagy kiegyenlítő, ezért mindenkit ugyanolyan ruhába temetnek el. A zsidó embert a zsidó körében, zsidók által, zsidó temetőben kell eltemetni, tehát ők ezt így gondolják. Tehát ugye ezért vannak külön zsidó temetők gyakran. Tehát Magyarországon is, nagy városokban, Budapesten, Miskolcon, Debrecenben is zsidó temetők vannak külön. És a gyászjeleként az elhunyt családtagjainak a szívük felett meg kell szaggatniuk a ruhájukat. Ez pedig azt fejezi ki, hogy igazából a szívük van megszaggatva, és a temetésben a testet visszaadják a földnek, amelyből vétetett. Tehát egy bibliai igére hivatkoznak, ugye, hogy visszaadatik a pornak, mert porból vétetett, és porrá lesz újra. És hát a Tóra szerint, ugye a Tóra a zsidó vallásnak az első és legszentebb dokumentuma, ez a Mózes 5 könyve, ami a keresztény Bibliában is benne van, méghozzá a Biblia elején, az úgynevezett Ószövetségben, és annak is az első 5 könyvében. Tehát azt szerint tilos elhamvasztani a testet, vagy köztemlére tenni, vagy bebalzsamozni. És a sírhelyekre pedig egyébként a zsidó emberek, azt nem tudom, tudjátok-e, hogy nem virágot, hanem köveket visznek.
Húha, azért ez nem akármilyen körutazás volt. Voltunk Gánába, Indonéziába, Fülöp-szigeteken, Tibetben, voltunk Balin is, az iszlám, a zsidó temetkezési módokat is megismertük, és hát ugye azért megemlékeztünk arról is, hogy a keresztény országokban is nagyon gyakran van ugye az úgynevezett halottak napja, és hát ugye Mexikónak pedig külön halott kultusza van szinte, tehát ők nagyon komolyan foglalkoznak ezzel, de mi magunk is ugye Magyarországon ugye megemlékezünk a halottak napjáról. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a Ráhel Klub. Az elmúlt percekben végigjártuk az egész világot. Onnan kezdtük, hogy a veszteség ugye lehet fizikai, lehet az egészségünk elvesztése, egy ház, egy munkahely, egy házasság elvesztése, de bizony leggyakrabban a családtagunk, barátunk, számunkra fontos embernek az elvesztését, tehát a gyászt értjük veszteség alatt. És beszéltünk arról, hogy Tibetben, Indonéziában, Balin, az Ausztrál-szigeteken, a Fülöp-szigeteken, Gánában, Indiában, és az iszlám hívek körében, de akár a zsidó hívek körében is, hogy hogyan temetik el az embereket, hogyan élik meg a veszteséget. Találkoztunk a madagaszkári gyászolókkal, akik ugye megtáncoltatják a halottakat. A gánaiakkal, akik akár egy cigarettástobozt formáló koporsót is megcsinálnak, hogy ezzel kifejezzék, hogy miben halt meg az illető, és ilyen módon emlékeznek meg az elhunytról. Nos, a veszteséggel kapcsolatban mindenképpen fontos az, hogy Isten képes és tud vigasztalni bennünket. Hogy jó dolog, hogyha fájdalmat, veszteséget értünk át bármely területén az életünknek, akkor jó az, hogyha barátokhoz, rokonokhoz fordulunk, és elmondjuk, hogy nekünk most itt fáj, hogy ez most nehéz. És ugye szokták mondani, hogy bajban ismerszik meg az igazi barát, bajban derül ki, hogy kire számíthatunk. Hogy ki az, aki úgy elhajt bennünket, hagyjál már, nekem is van sok bajom, vagy pedig ki az, aki azt mondja, hogy itt vagyok. Támaszkodj rám ezekben az időkben. És ugye beszéltünk arról is, hogy Isten az, aki meg tud bennünket vigasztalni. És hát azt kívánom, hogy bármilyen veszteség ért bennünket, és felnőtt emberként azért, mert mindannyian megtapasztaltunk negatívabb dolgokat, akár egy munkahely, akár egy betegség kapcsán az egészség elvesztését, akár valamely szeretet hozzátartozunk elvesztését, szóval tudjuk, hogy milyen az, hogyha elvesztünk valamit. És tudjuk azt, hogy Isten tud és akar segíteni. Kívánom nektek azt, hogy megtapasztaljátok, hogy ez milyen, és járuljunk Istenhez, és kérjünk tőle erőt. És engedjétek meg, hogy röviden imádkozzam is ezért. Istenem, segíts nekem, hogy a mostani nehéz helyzetben, abban a veszteségben, amiben vagyok, talpra tudjak állni, és akár szeretett hozzátartozómat, munkámat, állásomat, egészségemet veszítettem el, erősebbé váljak, föl tudjak állni, és tudjak segíteni még másoknak is. Istenem, adj nekem ehhez erőt, segíts meg engem. Ámen. Ámen. Isten tud és akar segíteni. Köszönöm, hogy velünk töltöttétek ezt az egy órát. Jövő héten ugyanitt, ugyanekkor találkozunk. Sziasztok!